0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A bécsi kaputól jobbra terül el az Európa-liget, amelynek különleges fáit az európai városok polgármesterei hozták el és ültették ide a főváros születésének 100 éves évfordulója alkalmából 1973-ban. A ligetben több szobor is található. Egy különleges alkotás a gyerekek nagy örömére két mese alakot örökít meg. Mackó urat és Róka Miskát, Sebők Zsigmond mesehőseit. De találkozhatunk Kodály Zoltánnal, valamint Hedvig és Jagelló szobraival is. Ez utóbbi két szobor a Magyarország, Litvánia és Lengyelország közötti történelmi kapcsolatoknak állít emléket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli város részek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A városokban, így Budán is, az 1220-as évektől jelentek meg teljes szegénységet, az elesettekkel való együttérzést és a róluk való testi és lelki gondoskodást célul kitűző kolduló rendek, mint például a ferencesek vagy a dominikánusok. Kolostoraik, templomaik mindig városokban épültek, és egy város fontosságát az ott jelenlévő kolduló rendek is hangsúlyozták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Rádió 92.1. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárca vezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányosítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mária Magdolna templom nem sokkal a tatárjárás után épült. Már akkoriban is megvolt errefelé a ma is jellemző felosztás. Délen a királyi palota, középen a Nagyboldogasszony templom a német ajkú hívők számára, északon pedig a Mária Magdolna templom a magyar hívők számára. A templom a II. Világháborúban súlyosan megrongálódott, majd továbbbontották, és csak egyetlen jelképes kőablakát építették újjá. Tetejéből gyönyörű körpanoráma tárul elénk, és meghallgathatjuk az ország legnagyobb harangjátékát is, amely 24 haranggal működik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a magyar dolgozók pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigázszűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Szűcs Csapor, zeneszerző, karmester, zongora, művész, a Budafoki Doknányi Zenekar zeneszerzője és zongoristája, és a Vajda 100 filmzenei koncertnek a karmestere. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: És akkor így már el is árultuk, hogy milyen koncertre fogjuk meghívni a hallgatókat. Andrzej Wajda filmjei nem csak történeteket meséltek el, hanem egy korszak történelmi és társadalmi feszültségeit is megfogalmazták, a lázadás, a szabadság, a szerelem és a veszteség visszatérő témáival. A 100 éve született lengyel filmrendező életműve most különleges zenei nézőpontból elevenedik meg. Szeptember 20-án a Budafoki Doknányi Zenekar Szűcs Csapor vezényletével ad koncertet a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, Vajda 100 filmzenei utazás címmel. Ami nekem rögtön eszembe jutott, hogy lehet 100 évet vajon összefoglalni, mi az, ami segít, hogy zenei szempontból megközelítve ez egy olyan koncert legyen, ami mindent meg tud mutatni a filmrendezőről?
2: Hát, hogyha egy szóban kéne erre válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy sehogy.
1: Uh-huh.
2: A valóság azért ezzel szemben az, hogy itt azért a Vajdának van egy olyan víziója, vagy egy meglehetősen érdekes nézőpontja, amelyben a lengyel történelmet egy egészen különleges és sokszínű szemüvegen keresztül vizsgálja. A Vajda filmeknek van egy olyan sajátossága, hogy nyilván nagyon erős a lengyel nemzeti kötődés, és nyilván ennek a koncertnek is természetesen ő van a középpontjában, de a lengyel nemzeti kötődés ez nem csak egy ilyen egyszerű pátoszos kötődést jelent, mert ő egyszerre fogalmaz meg egy elképesztő szeretetet, és sokszor egy nagyon velős kritikát. Még akkor is, hogyha kritika nem is feltétlenül bántó kritika, sokszor ez inkább groteszk, humoros, valamikor természetesen rendkívül kegyetlen is tud lenni, de gyakorlatilag a saját nemzetéhez való viszonyát az egy mondatban nem nagyon lehet összefoglalni. Azok a filmek, amelyeknek a zenét játsszuk, nagyjából 60 évet ölelnek át, és hát a lengyel történelem azért az elég viharos volt a 20. században, akárcsak a milyenképpen ezért is van egyébként sok szempontból egy ilyen testvériségérzésünk a lengyelekkel, mert sokszor a sorsunk is nagyon hasonló volt.
1: Vajda filmjeiben ugyan a zene sokszor nem egyszerűen aláfestés, hanem dramaturgiai szerepet is betölt, és a koncert címében van három nagyon erős fogalom: lázadás, szabad és szerelem. Ezek ugye a filmjeknek ilyen visszatérő témái. Na de hogyan lehet ezeket a fogalmakat egy szimfonikus zenekar hangzásán keresztül úgy megmutatni, hogy ne pusztán illusztrációként, hanem önálló zenei tartalomként hassanak?
2: Ez egy érdekes kérdés, mert egyébként ez önmagában fölveti a filmzene szerepét, és
1: igen,
2: nem csak a Vajda filmekben, hanem általánosságban a filmekben a zene szerepét, hiszen ugye gyakran szoktuk a filmzenét úgy emlegetni, mint egy műfajt. Tehát az igazság az, véleményem szerint a filmzene elsősorban nem műfaj, hanem sokkal inkább funkció, hiszen a filmzene bármilyen lehet. Elsősorban azt a pillanatot, vagy azt a pontot keresi mindig a zene, amire képes rákapcsolódni, felnagyítani azt, kiemelni, megmutatni, vagy éppen elfedni. Tehát nagyon sok mindenre képes egyébként a filmzene, akár az is, hogy ellenpontot képezzen a vizuális tartalommal, és tulajdonképpen, hogyha megnézzük ennek a koncertnek a zeneszerzői anyagát, nagyon különböző stílusú zenék lesznek. Tehát a legkülönfélebb is, és hát mindegyikük valamilyen szinten ehhez a történelmi korszakhoz tartozik. Ilyen szempontból ez a kötődés, és ennek ellenére még is annyiféle zenét fogunk hallani, de a legérdekesebb, hogy ugyan a történelem soha nem pusztán háttér ezekben a filmekben, de mégis egy olyan típusú alapvetés, ahol a történelem így belép a családba és a szerelembe, az embernek az erkölcsi döntéseibe, és a zene azt pontosan azt a pillanatot tudja felnagyítani, amikor ezek a történelmi eseményeket csak személyessé válnak.
1: Filmzenei koncerten szerintem nagyon sokan jártak már, főleg ugye, hogyha a Budafoki Doknányi Zenekarról van szó, de ilyen koncerten szerintem még nem, amikor egy filmrendezőnek az általa rendezett filmeknek a zenéi csendülnek fel, és karmesterként hogyan kell, vagy zenei rendezőként is akár, hogy kell felépíteni egy ilyen koncertet, hogy ne legyen egysíkú, hogy sok minden megszólaljon benne, hogy sok mindent megmutasson.
2: Először is kezdjük ott, hogy ugyan ennek a koncertnek a központi szereplője valóban Andrzej Wajda, de nem csak az ő filmjeiből fogunk zenéket játszani. Talán egy picit pontosan azért is, mert ugyan Wajdának a zenei valóban sokszínűek, de nagyon sokszor rendkívül nyomasztó tud lenni maga a közeg, amiben Wajda alkotott, és ez nem biztos, hogy minden esetben, hogy mondjam, közönségbarát tud lenni. Nekünk nem az a célunk, hogy elborzasszuk a nézőket ezzel a korszakkal, mert Andrzej Wajdának a tevékenysége az eszenciális, elképesztően hatásos, frontális és hiteles. Ugyanakkor nekünk elsősorban az a célunk, hogy a zenén keresztül emlékezzünk rá. És ezek a zeneszerzők, akik komponáltak Andrzej Wajda filmjeihez, most legyen szó, nem tudom én, Enderexkiről például, akinek egészen elképesztő műveit játsszuk ezen a koncerten. Ez egy olyan, ennek az egész jelenségnek elsősorban az a legfontosabb eleme, ahogy egy film is felépül. Tehát, hogy egy filmet sem lehet úgy felépíteni, hogy sokáig rendkívül szomorúak vagyunk, és aztán egyszer csak mindenfajta átmenet nélkül hirtelen teljesen más hangulatú képet fogunk látni. Hagyunk időt a nézőnek, a hallgatónak arra, hogy tudjon asszimilálódni azzal a jelenséggel, amit mi a színpadra viszünk.
1: Ez lesz majd szeptember 20-án, tehát a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében Wajda 100 filmzenei utazás. És ezután a te életedben milyen utazás lesz? Akár a zenék világában, akár szó szerint, milyen elfoglaltságaid lesznek a következő időszakban?
2: Izgalmas történet, mert egy héttel a koncert után, tehát az Andrzej Wajda koncert után, szeptember 27-én a Budafoki Doknai Zenekar megtartja mindig itt az ősz elején, a szeptember utolsó napjaiban hagyományos BDZ napját a Zeneakadémián. Ez egy számunkra rendkívül fontos esemény, hiszen aznap délelőttől kezdve a Zeneakadémián egész nap a Budafoki Doknai Zenekar koncertjeit lehet hallani, és a délelőtti és az esti koncertnek is a zongorista szólistája leszek. Az esti az különösen kedves számomra, hiszen Doknányi Erdőnek a gyermekdal variációit fogom játszani. Gundó Mánkúzi, a Budafoki Doknányi Zenekar első vendégkarmestere lesz a karmestere ennek a koncertnek. Azt követően pedig a Solti György Nemzetközi Karmesterverseny résztvevője vagyok. Nagy büszkeség számomra az, hogy bekerültem erre a versenyre. Az október 1-én kezdődik, úgyhogy hát a elkövetkezendő 3-4 hét az kifejezetten sűrű és izgalmas.
1: És a zeneszerzői oldalad, az meg tud valamikor mutatkozni, vagy ez majd a következő időszakban ezután?
2: Az lesz, igen, november 18-án a Nádor teremben egy cselló szóló darabom kerül bemutatásra, amit Szonták Márton nagyon közeli barátom és kollégám fog majd előadni, ahol kifejezetten izgalmas koncepció mentén több más kortárs kollégák művét is játszani fogja, és mindegyiket egy Bach szóló cselló darabbal fogja összekötni, úgyhogy egy nagyon izgalmas és érdekes koncert lesz az is.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, kívánom, hogy mindegyik koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Szűcsaport hallhatták, zeneszerzőt, karmestert, zongora művészt, a Budafoki Doknányi Zenekar zeneszerzőjét és zongoristáját, illetve az est karmesterét.

És most érkezzen még néhány programajánlat. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban november 8-áig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei Magyar Sajtófotó Pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sport pillanatok, valamint természetfotók egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás november 8-áig várja a látogatókat a Budapesti Kápák Központban. Szeptember 21-én a Magyar Dráma napján rendezik meg a dráma éjszakáját, amely egyetlen este alatt a kortárs magyar drámát állítja a középpontba Budapesten. A Fiatal Drámaírók Háza második önálló kulturális fesztiválján a Margit negyed különböző helyszínei alakulnak át felolvasó színházi terekké. A Dante, a Dugattyús, a Fénylőház, a Gülbaba Türbije, a Helyóvó, a Kollab, a Manyi és a Szerkesztőség ad otthont a párhuzamos program. Minden helyszínen egy-egy körülbelül 20 perces kortárs drámát olvasnak fel, amelyet az előadók óránként újra kezdenek összesen 4-szer. Ennek köszönhetően a közönség szabadon járhat egyik helyszínről a másikra, és maga állíthatja össze az est programját. A bemutatott művek az Okulári Projekt tehetséggondozó program korábbi pályázatain sikeresen szereplő, színpadon is bemutatott kortárs magyar drámák közül kerülnek ki. A dráma éjszakája így egyszerre kínál különleges színházi élményt és betekintést a mai magyar drámaírás izgalmas, sokszínű világába. Az estét pedig a Dante-ben záróbuli koronázza meg. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadás sorozatot az akadémián. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret, minden pénzt elvisz az autópálya koncesziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjúban úgy vélte, hogy az államnak ki kell szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Az uniós pénzek hazahozásáról közölte, hogy a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadás sorozatot az akadémián. Délelőtt 10 órától a többi közt a globális fenntarthatóságról, a nanotechnológiával végzett környezeti kármentesítésről, a Kárpát-medence felszín alatti vízpótlásáról, valamint a környezeti kockázatok és az emberi betegségek kapcsolatáról hallhatnak érdekességeket a résztvevők. Az előadásokat kísérletek egészítik ki. Az ülésről készült felvételeket a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján közzéteszik. A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Az Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7, az új emberek 9,7 és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kap. Pártlistán. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza múzeum előtt tartja majd. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Esőre az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Napközben 18-24 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bánkuti András, Balogh Rudolf díjas fotóriporter, a MUOS fotóriporterek szakosztályának elnöke, a 44. Magyar Sajtófotókiállítás kurátora, a Digitális Fotó magazin főszerkesztője, ez mind. Szervusz András, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is téged és a hallgatókat is.
1: De most alapvetően a sajtófotókiállítással kapcsolatban beszélgetünk, úgyhogy ugye ez a pozíciót hangsúlyos most, hogy te vagy ennek a kurátora. Szeptember 15-én nyílt meg a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban az idei sajtófotókiállítás. Hány pályamunka érkezett, András? Mi az, amit érzékelsz? Van-e valami változás a beküldött művekben, vagy akár a fotóriporterek ambíciójában idén?
2: Az ambíciójuk megvan ugyanúgy, a megélhetésük egyre nehezebb, tehát megy össze a magyar sajtó, nem csak a NER sajtó, amelyik most logikusan valahogy a nagyon gazdag oligarchák elfelejtették, hogy mennyit kerestek ezen a sajtón, és már nem szponzorálják úgy olyan szinten, ahogy régen ezt a sajtót, de ott is voltak nagyszerű fotográfusok, az ellenzéki sajtóban is voltak és vannak fotográfusok, elég nehéz megítélni igazából embereket annak alapján, hogy mikor, hol vannak. Persze jelent valamit, de választhat egy olyan ember, akinek megvették alapját, hogy marad-e fotográfus vagy újságíró, vagy elmegy valamelyik nagy áruháznak az élelmiszer kirakodó részlegébe, és akkor több pénzt fog keresni jóval, mint a sajtóban, de semleges marad, vagy legalábbis nincs semmilyen függőségbe, vagy nem lehet semmit rámondani, vagy próbálja a saját szakmáját tovább csinálni. Tehát a mi pályázatunk teljesen nyitott, tehát van benne magyar nemzetes, origós, mindenki van, HVG-s, telexes, indexes, mindenféle fotográfus, rengeteg szabadúszó. A szabadúszó, szabadfoglalkozásúaknak az aránya nagyon nőtt. Tehát vannak ma már olyanok, akiknek egy rendes polgári szakmájuk van, és emellett fényképeznek, és csak azt csinálják, amit ők úgy éreznek, hogy az ő elhivatottságukhoz kell. Ilyen a nagydíjas, a MUOS nagydíjas Nemek Diana, aki tanárnő emellett. De csinált egy olyan nagyon szép anyagot, egy ilyen hátrányos helyzetű, kicsit sérült, szellemileg is visszamaradt kisfiúról, és az édesanyjáról, ami mivel a zsűrink az nagyrészt nemzetközi, tehát három külföldi nagyon jó szakember van benne, Magyarországról Bácsi Róbert, László és Szabó Bernadett volt, és mind az ötüknél ez messze vezetett ez anyag, és annyira érdekes volt, tudod, hogy csináltunk egy online közönségszavazást is, amikor még nem lehetett tudni csak azt, hogy ez egy díjat nyert anyag, de a többi is sok díjnyertes anyag van.
1: Mint minden évben és, egyébként.
2: Igen, mint minden évben, és képzeld el, hogy a közönségnek is ez tetszett legjobban, ami nagyon ritka, mert egy ilyen viszonylag keményebb anyagot, amit lelkileg is meg kell emészteni, meg emberileg is, hogy erre szavaztak a nézők. És ez valahol nagyon jó, ez engem nagyon-nagyon feldobott, meg kell mondjam neked.
1: Ugye, az fontos elmondani, hogy itt a 2025-ös évről van szó.
2: Igen, a tavalyi évet látjuk a sorozatoknál, ott, ahol 10 képet lehet beadni maximum, ott lehet olyan, hogy 3 kép 2025-ös, és többi régi, tehát ott vannak hosszú történetek. Ott ez megengedett. Az egyedi képeknél csak 2025-ös kép szerepelhetett.
1: Úgyhogy most egy kicsit így át lehet nézni pillanatról pillanatra, hogy mi minden történt 2025-ben a sajtófotókiállításon.
2: Pontosan, hát az arányaink körülbelül ugyanolyanok, tehát 260, illetve 258 pályázónk volt, és közel 6200 kép érkezett be, tehát a zsűri egy kemény munkát kellett, hogy folytasson, de a zsűri sosem tudja, hogy kiknek az anyagát zsűrizi. Tehát azt látják, hogy itt van egy anyag, és van mellette egy szám, semmi más nem látnak. Látnak egy angol és egy magyar kép aláírást, mindenki azt használja, amit akar. A külföldi zsűri tagok néha kérdeznek a magyaroktól, hogy ez miért érdekes, vagy ez milyen esemény volt, szóval tudnak-e plusz dolgokat mondani róla. Az utolsó fordulóig teljesen nyitott a zsűrizésünk, a Kapa központban tartjuk minden évben, az a Nagymező utca 8 alatt van, és Budapesten, és egy hihetetlen jó hangulatba zajlik az egész, és sokan ott ülnek, sokan a díjazottak közül is, a későbbi díjazottak közül is ott ülnek, és ők tudják egyedül azt, hogy ez most az ő anyaga, vagy nem az ő anyaga, de itt a zsűriből senki, semmelyikünk nem tudja.
1: András, köszönöm szépen, visszatérünk még a 44. Magyar Sajtófotó kiállításra, amely november 8-áig látható. Bánkuti András fotóriporter a vendégem, a 44. Magyar Sajtófotó kiállítás kurátora itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, Bánkuti András, a vendégünk, a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora. Már megnyílt a Robert Capa kortárs fotográfiai központban, a kiállítás egészen november 8-áig látogatható. András, az mindig egyfajta misztérium, azt hiszem, a kívülálló számára, hogy vajon mi az a pillanat, amit a fotóriporter elkap, mi az, amit meg tud ragadni, mi az, amit ő észrevesz, és azon keresztül megnyílik mondjuk a 2025-ös év egy nagyon fontos szelete. Mitől függ ez? Milyen tudás van e mögött? Vagy ez ösztön?
1: Hát ösztön is, tudás is, ez keveredik, tudod? Tehát igazából van, aki egy témát dolgoz föl egész életében, van, aki például sportfotográfus. Ez nem azt jelenti, hogy más nem tud lefényképezni, de az ő szíve a sport felé húz. Hihetetlen jó fotográfusok vannak ezek közt. És ott a pillanat, az ezred másodperc, vagy annak a töredéke, amikor meg kell nyomni a gombot, és akkor egyszerűen eldől minden. Ugyan a sportfotónál...
0: Ott jó reflexek is kellenek, ugye?
1: Jó reflexek is kell ismerje a sportágat, hogy hol fog történni valami. Szerencse kérdése külön, mert minden fotográfiánál van egy faktor, amik ilyen nagyon váratlan dolgok. Amikor történik egy baleset, váratlanul történik valami, akkor a reflex rengeteget számít. Rengeteget számít a helyezkedés, hogy tudod azt, hogy itt mi fog történni, hogy fog történni. És akkor a fotográfus, meg hát az is, hogy odaengedik-e a fotográfusokat, mert nagyon sok helyre nem engedték oda, tehát van a miniszterelnök édesapjának egy nagyszerű birtoka, ahol a zebrák is, meg egyebek
0: már,
1: is.
0: Már volt miniszterelnök.
1: A volt miniszterelnök, bocsánat, elnézést kérek, én is még ilyen képzavarokban élek.
0: Hát a 2025-ös évről beszélünk egyébként.
1: 25-ös évben, igen, még miniszterelnök volt, és oda emberek járkáltak ki megnézni Hatházi Ákossal. Ezt is lefényképezte Szajki Balázs, nyert is az anyaga, és el kellett menni, elég erős teleobjektívet kellett használni, meg minden, tehát kellett hozzá szerencse is, de mondjuk a Bálintnak a tudása is benne volt abba, hogy egy érdekes anyagot csinált. Neked erről beszéltek az emberek. Be nem lehetett menni, tehát a zebrákkal úgymond nem került ilyen 4, 6, 8 szem közé, ami pedig izgalmas lett volna. Meg kell mondjam, ilyen anyagot nem láttam a NER sajtóban sem, pedig lehetett volna, hogy ez egy tényleg mezőgazdasági terület, és mit tudom én, faekét húznak a zebrák, tehát mindenféle elképzelhető lett volna, de nem volt ilyen se. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor a fotográfusnak fel kell találnia magát, és megcsinálni úgy az anyagot, ahogy éppen lehet. Lehet, hogy majd lesz egy alkalom akkor, ha oda be lehet menni, akkor meg lehet csinálni nyilván más dolgokat is. Tehát nem mindenhova engedtek be minket, nem szerették bizonyos rendezvényeket, a úgymond ellenzéki lapok fotográfusai, tehát nagyon sok hátrány volt. Ugyanakkor a kormánylapok fotográfusai is, ha megcsinálták a képet, akkor nyilván eltették maguknak, mert tudták, hogy ez a kép úgyse tud megjelenni. Rengetegszer, még én is az Átkosba úgymond csináltam olyan Kádár János és parlamenti képeket, amikről tudtam, hogy nem fog megjelenni. Oda tettem a főszerkesztőm Bajnok Zsolt elé, aki kormányszóvivő is volt abban az időben, egy jót röhögött, nagyon jó kép, András, add be a sajtófotó pályázatra, mondta nekem, úgyhogy tudta azt, hogy igazából ez egy poén, jó, hogy megcsináltam, de semmit.
0: Egyébként az exkluzivitást is díjazzátok? Tehát a zsűri értékeli?
1: Hát ha jó a kép, igen. Ha rossz a kép, de exkluzív, akkor maximum falra kerülhet. Meg nagyon-nagyon szubjektív, tudod, egy zsűrizés is nagyon szubjektív. Ahány ember, annyiféle érdeklődés, annyiféle látáspont, érzelem van a sűrűzésbe is, de nagyon jókat vitatkoznak rajta, és nagyon hasznos, amikor ott ülnek az emberek, akik csinálták a képeket, vagy nem is az ő képük, de tanulnak abból, hogy melyik zsűritag mit mond egy bizonyos képre, egy bizonyos dologra. Rengeteget számít, tudod, az, hogy egy képsorozatot hogy állítasz össze, nem mindegy, hogy mi a kép sorrend. Tehát ha nagyon erős képpel kell kezdened, nagyon erős képpel kell zárnod, de a köztelévők sem mindegy, hogy hogy állnak össze. És nagyon fontos, hogy egy történetet meséljél el, és az végig maradjon érdekes. Tehát van, amikor érdemesebb inkább egy 6 képből csinálni egy sorozatot, ha az a 6 kép jó. Nem szabad 4 közepeset belerakni, mert ugyanakkor meg lesz a 10, és be lehet, csak lehúzza azt az anyagot. Ezen mindig van vita köztünk a pályázókkal, tudod, hogyha vagy nyert az anyag, vagy nem nyert, hogy miért veszek ki belőle képet, mert úgy érzem, hogy nem oda való. De most már azt megcsináltuk, tudod, hogy ott van a QR kód, és akit érdekel az egész sorozat, az a telefonjával meg tudja nézni képaláírásokat angolul is, magyarul is, tehát hál' Isten ezt a sajtókötőjel fotó.hu honlapunk tudja.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Bánkuti András a vendégem, a Digitális Fotómagazin főszerkesztője, a MUHOZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot az akadémián. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret, minden pénzt elvisz az autópálya koncesziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjúban úgy vélte, hogy az államnak ki kell szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Az uniós pénzek hazahozásáról közölte, hogy a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasók. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot az akadémián. Délelőtt 10 órától a többi közt a globális fenntarthatóságról, a nanotechnológiával végzett környezeti kármentesítésről, a Kárpát-medence felszín alatti vízpótlásáról, valamint a környezeti kockázatok és az emberi betegségek kapcsolatáról hallhatnak érdekességeket a résztvevők. Az előadásokat kísérletek egészítik ki. Az ülésről készült felvételeket a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján közzéteszik. A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Az Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7, az új emberek 9,7 és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kap. Pártlistán. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza múzeum előtt tartja majd. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Esőre az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Napközben 18-24 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, Bánkuti András, Balogh Rudolf díjas fotoriporter, a vendégem, a 44. Magyar Sajtófotókiállítás kurátora. András, tudom, hogy nehéz, hiszen nem lehet minden díjazottat felsorolni, de mégis kik azok, akiket kiemelnél?
1: Hát én még Meleg Noémi napsugárról beszélnék, aki a másik nagy díjat nyerte, az André Kertész nagy díjat, ami a legemberibb ábrázolás. Ez egy elég nehéz anyag különben, szintén az előzőhöz hasonló, az előző nagydíjashoz képest is, meg tulajdonképpen a másik nagydíjasunk is egy ilyen elég kemény anyag. Először fordul elő különben a sajtófotópályázatok történetében, hogy a két nagydíjat két hölgy nyeri. Ez megmutatja, hogy mennyire jó fotográfusok a lányok, asszonyok, mert ugyanúgy viszik a nagyon nehéz objektíveket, ugyanúgy ott vannak mindenütt, mindent ugyanúgy megcsinálnak. Ebben az évben nagy díjakat tekintve jobbak voltak a többieknél. És Napsugárnak egy ilyen pehes éve volt az előző, mert a testvére sajnos meghalt egy ilyen nagyon buta balesetbe, egy vonatra másztak föl, és agyon csapta az áram, és a testvére az éppen egy érettségiző osztálynak volt a tagja, és hát természetes, hogy mindenki azonnal rosszul lett, és lelkileg összerogyott, és erről csinált Napsugár egy anyagot, ahol a érettségiző osztálytársai nagyon szépen megemlékeznek róla, elmennek a sírjához, a mamájáról is csinált nagyon szép képeket.
0: Milyen úgyhogy nehéz ez lehetett neki?
1: Ez egy nagyon nehéz téma, és amikor átvette a díjat, mert a díjátadón korábban volt, akkor is a könnyei előjöttek, tehát nagyon sajnáltuk, de nagyon szeretjük, mert egy kiváló fotográfus.
0: És valószínűleg úgy érezte, hogy bár ne készítette volna el ezt a sorozatot.
1: Nem, mindenképpen elkészítette volna.
0: Azt értem, csak tudod, hogy hát végül is egy haláleset miatt, a testvére halála miatt készített el.
1: Igen, amiatt. De hát csinált nagyon jó tüntetéseket, például azok közt is van díjnyertes, tehát nagyon-nagyon sok díjat nyert Napsugár, egyedi képekben is, ott is van egy-két nagyon jó találata. Stiller Ákos is például kiment Ukrajnába, és megcsinálta az ukránok hétköznapi életét, amiben vannak boldog pillanatok, és vannak olyan pillanatok, amikor szóval a gyerekek ott állnak lemerevedve, meg van olyan egyedi képe is, ahol a lakásban van egy ilyen óvóhely megcsinálva, mert ha jön egy rakéta, akkor nem mindig tudnak a 12. emeletről mondjuk leszaladni, de viszont van egy ilyen kis óvóhelyük, ahova be lehet bújni, ott van egy kis víz, meg egy kis élelem, és akkor reménykedhetnek, hogy nem találják el a házat a baráti orosz rakéták, drónok, úgyhogy ilyenek sajnos előfordulnak.
0: Amit most említettél, itt Stiller Ákos képeinél, itt ugye a nagy horderejű történelmi események kapcsolódnak, pontosabban egyfajta szimbiózisba kerülnek a hétköznapi történésekkel.
1: Igen, igen. De hát aki kimegy Ukrajnába, az gyakorlatilag a bőrét viszi vására. Tehát, hogy látjuk, hogy milyen egyszerű emberek, akiknek a háborúhoz igazából semmi közük. Néha gyerekek halnak meg. Szóval ez valami borzalmasan aljas háborús bűn, de hát reméljük, akinek kell, azt majd talán meg is lakol érte. Ugyanígy Ukrajnába járkál sokat Vörös Szabolcs, aki újságíró is, csinált egy nagy Zelenszky interjút is tavaly, úgyhogy van egy Zelenszky képe is a falunkon, és ő például megcsinálta a Harkivi Operaház balerinájának, amint próbál igazából a balerina a pincébe, mert úgy közben lőhetik bármelyik percbe a város. Szóval hihetetlen dolog. De hát vannak más
0: egyébként
1: témák.
0: Még színházak is próbáltak pincében.
1: Persze, persze. Szóval valami hihetetlen az egész dolog. Szegények már részben megszokták, én úgy látom. De nagyon nagyra értékelem ezeket a fotográfusainkat, akik kimennek, és csinálnak olyan képeket, amik nagyon fontosak. Bankó Gábor is kiment, az ő anyaga nem nyert, az én lelkembe nyert, mert ő egy frontkórházat csinált, és hát az első vonalban van, tehát ott már oda kerülni se könnyű, nem, hogy jó képeket csinálni, és jó képeket csinált. De hát vannak ilyen közéleti embereink, mint Gyárfás Tamás például, amint zárul be előtte a liftajtó, nagyon jól elkapta Szollár Zsófi. Hát amint éppen ilyen kis bűnbánó arccal néz ránk, nem tudom, hogy amikor kim volt, akkor még mennyire bűnbánó volt korábban, de jó, nagyon jó a kép, zseniális szerintem, minden benne van.
0: Ugye most az év fotói 2025 fotóalbumot lapozgatod, amelyet ebből az alkalomból. Minden évben kiadtok.
1: Igen. Nagyon nagy szerepet kapott az idei évben meglepetésemre, én szerettem a balettot, meg a balettáncosokat,
0: Győri balettet
1: is, igen. És itt most nyilván tavaly attól, hogy sok jó balettkép volt, idén még több lett, ami engem nagyon meglepett, és hát itt is ezek közül is kiemelném Mohos Mártonnak azt az anyagát. Nyilván a hallgatók is emlékeznek arra, hogy volt egy elég csúnya épületomlás a belvárosba, és ott egy balerína az épp arra ment a próbájára, és ráomlott a félház. És senki nem vállalta a felelősséget, mindenki elég mocskos módon próbált magyarázkodni. Ezt a lányt közben több műtéten át próbálták helyrehozni, valamennyire sikerült, de nem tud járni. Most egy balerina, aki nem tud járni, szóval hol vannak itt az erkölcsök, meg a felelősségvállalás, meg minden. Szerencsére az Operett Színház az úgymond számomra nagyon kulturáltan viselkedett, mert sikerült a hölgynek tolószékben mozogni, és így egy ilyen próbavezetői állást kapott, és még egy olyan darabot át is írtak, egy balettet, ahol ő a tolószékében tud mozogni, és benne volt a balettbe. Szóval, és nagyon szépen viszi végig Mohos Márton azt, ennek a lánynak az életét, tehát a járógéppel próbálják tanítani járni megint azt az embert, aki hát tulajdonképpen valószínűleg engem átugrott volna annélkül, mert ezek annyira ügyesek, annyira jó táncosok, és itt van egy, hogy mondjam, egy visszafordíthatatlan szituáció, és egy teljesen tönkrement karrier, és hát ezért úgymond nehezen vállalják, finoman mondva, azok, akik ezért erről tehetnek a felelősséget. Nagyon jó anyag.
0: András, egy kicsit muzsikálunk, jó? És aztán
1: muzsikáljunk, egy szép zenét rakjál ezután be.
0: Jó? Vánkuti András fotóriporter a vendégem, jövünk vissza.

0: Ez az Intermezzo, Bánkuti András, fotóriporter, a vendégem, a MUOSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora. András, megnyílt már az idei sajtófotó, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban látható egészen november 8-áig. Hát most így nem tudom, hogy összességében milyen volt a 2025-ös év, hogy látod? Bár azért annak, aki a kezébe veszi az évfotói 2025 albumot, könnyű dolga van, mert sokkal könnyebb felidézni. Sőt, ha jól tudom, akkor általában olyan fotók is bekerülnek ebbe az albumba, amelyek a kiállításon nem láthatók. Ez most is így van?
1: Hát van néhány köztük, de azok is nagyon jó képek. Itt az a helyzet, hogy a kiállításra mindig egy kicsit kisebb a helyünk, mint amennyit kiállítanánk. De szerencsére van egy utazóváltozatunk. Az utazóváltozat az különböző nagyvárosainkban szerepel, általában a városok főterein elindultunk májusban Pécsett, utána mentünk Siófokra, onnan Balatonföldvárra, onnan Keszthelyre, onnan átment a kiállítás Keszthelyről Győrbe, Győrről Mosó-Magyaróvárra, a Flash kulturális központ elé, és most ott látható. Innen megy Békés Csabára, és utána még jó néhány városba, szintén lehet látni, és aztán a legvégén, jövő év elején visszajön Budapestre, a 15. kerületbe. Mindig ott szoktuk zárni, és utána már jön a következő. Tehát ez így működik.
0: Milyen különös arra gondolni, hogy a jövő évi sajtófotó kiállítás képei már most készülnek, ugye? 2020-ban bőven?
1: Hát igen.
0: 2026.
1: Igen.
0: Szeptemberben van, úgyhogy ilyenkor már bőséggel
1: kattogtak a fényképezőgépek. Meg hát az egy részük az a, hát hogy mondjam, mert van, aki rendszerváltásnak mondja, van, aki csak miniszterelnök és kormányváltásnak, de hát arról is készült rengeteg zseniális kép. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek jönnek majd elő, amiket nem láttunk. Tehát milyen volt mondjuk a győzelem, milyen volt a vereséget megélni, mert abban is vannak biztos, hogy nagyon szép és nagyon jó képek. Tehát, de nagyon érdekes, hogy már a 25-ös anyagban vannak olyan képek, amik ezt előre jelzik. Tehát vannak olyan tüntetések, hát volt, hát Magyarország történetében a legnagyobb tüntetés, ez a meleg felvonulásnak nevezett dolog volt, ahol szerintem nem csak a melegek mentek, hanem azok, akik a saját szabadságjogaikat féltették, és attól féltek, hogy itt igazából teszünk még két lépést a diktatúra felé. És ettől lett egy óriási dolog, amit én meg kell mondjam, hogy nagyon nagyra értékeltem Karácsony Gergelyt, hogy ezt bevállalta, mert ezt más nem vállalta be, senki más nem vállalta be, és végül is sikerült. Tehát erről is vannak győztes képek, nem győztes képek, amik szintén nagyon jók, tehát annyira benne volt ez a politika, tehát ugyanúgy a NER-es kampányokról is készültek képek, ugyanúgy a Magyar Péter országjárásáról, az Orbán Viktor országjárásáról, meg a békemenetről, tehát hihetetlen gazdag anyag készült, és hát ennek az a nagyon nagy előnye, hogy ez ott van a sajtófotó, sajtókötőjelfotó.hu honlapon, ahol mindent meg lehet nézni, minden beadott képet, ha valaki rákeres bizonyos dolgokra, de vannak ilyen vidámabb, meg nem vidámabb dolgok, mit tudom én, Szoboszlai Dominik, tehát szegény Dominik szinte sírva megy a közönség előtt, és ott simogatják a szurkolók, amikor Észak-Írország, illetve nem Észak, hanem is Írországtól kikaptunk, és igazából abban a pillanatban elszállt minden esélyünk, hogy a VB-re kimenjünk. És abban a pillanatban ő elsírta magát. És így megy a közönség közt. Nagyon emberi pillanat. A legjobb futballistánk, egy világsztár, tényleg világsztár, a legjobb 10-be benne van Angliában is. Tehát András, nagyon emberi pillanatok.
0: Azon gondolkoztam, hogy már a beszélgetés óta olyan sokszor mondod azt, hogy NER-es újság, ellenzéki újság. Meddig van ennek az érvényessége? Tehát egyáltalán a produktum szempontjából, a fotó szempontjából, a számít-e, hogy valaki a NER-nél dolgozott, ott készített fotókat, illetve ellenzékiként. Tehát máshol volt-e mondjuk a figyelem fókusza, más minőségű képek jöttek létre?
1: Nem, ezt nem mondhatom. Tehát az van, hogy a NER lapoknál is baromi jó fotográfusok vannak, és volt olyan NER-es lap, amelyik a Népszabadság megszüntetése után a rovatvezető odahívott két nagyszerű fotográfust a Népszabadságtól, és nekik nem volt kötelező politikai anyagokat csinálni. Tehát, hogy az emberség és a szakmai szolidaritás és a tudás az a másik oldalon is ott van. Tehát nem véletlen az, hogy nálunk baromira mindegy, hogy ki hol dolgozott, hol dolgozik, mi a véleménye adott esetbe, amikor jó képet csinál, az egy jó kép. És hogy mondjam, olyan nagyon aljadék emberek szerencsére a fotográfiában nincsenek. Tehát nálunk nincs olyan, hogy valaki kilökne valakit. Régen volt, még engem is löktek ki MT-s kollega olyan szituációban, amikor nem akarta, hogy el tudjam készíteni ezt a képet.
0: Tehát ez konkrétan érted ezt a
1: kilökést? Konkrétan a saját bőrömön éltem meg, és nem volt kellemes, mert a kép jó lett volna, ha nem löknek föl. De nagyszerűen el tudtam tanyázni, mert erős volt az illető, és nagyon félt, hogy őt meg nagyon letolják akkor, hogyha meglátják, hogy valaki megcsinálta a képet helyette. Tehát ilyen régebben volt, most én ilyenekről nem tudok, mindenki segíti a másikat tisztességesen, és aki ma, mit tudom én, az egyik oldalon van, mint fotográfus, meg hányszor fordult előtt, én is voltam rövid ideig NER-es lapnál, hát az én lapomat, a figyelőt, amikor ott képszerkesztettem, megvette Schmidt Mária, aki ugyanaz én esküvői tanúm volt, de ettől, hogy mondjam, még a végén ugyanúgy kirúgtak, ahogy kell, aminek én örültem, mert megkönnyebbültem tőle. De, hogy mondjam, tehát ott is jöttek le nagyon jó képek. Még azután is, hogy én elmentem, mert a képszerkesztő annyira jó volt, hogy rakott be jó képeket. Persze, más a viszonyítás, hogy mikor mit tehetsz be. Tudod magadtól is körülbelül, hogy hol az a fal. Ugyanaz, mint az átkosba volt. Hogy tudom, hogy itt ez a fal, ott meg az a fal.
0: Ez végtelenül szomorú.
1: Ez szomorú.
0: Ez mikor fog megszűnni?
1: Soha.
0: Ne.
1: Hát akkor, hogyha nem lesznek pártok, tudod, akkor lehet. Meg olyan érdekek, tudod? Tehát, hogyha van egy döbrögi, az nem szereti magáról a jó képeket. A rossz képeket, ahogy ölelgeti a ludakat, vagy a libákat, azt szereti. De hogy a lúd a fenekébe csíp, na azt már nem szereti.
0: 2025-ös év sajtófotói láthatók, tehát a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. András, még gyorsan mesélj kicsit a Digitális Fotó magazinról, ahol főszerkesztő vagy.
1: Ez egy kéthavi lap, nagyon jó kollégákkal, technikában szinte mindent megtalálnak nálunk, a legtöbb újdonságot, mindent, és mindenféle fotográfiai problémáról is írogatunk, tehát arról, hogy most tényleg 200 évese, vagy pedig ez egy ilyen fél francia blöff, hogy már 2024-ben is valaki kitalálta, hogy az legyen a 200 éves, aztán 2025 is akart 200 éves lenni.
0: Több ok most van az ünneplésre, van. András.
1: Hát figyelj, átírja. Történelem átírás, ez mindig működik, de akkor lehet mindig valami hepajt csinálni, ha 200 éves vagy valamiből. És most 2026 és 27 lett 200 éves fotográfia, holott még az igazi daguerreotípiát a franciák 1839-ben tették közzé, tehát messze nem lenne még 200 éves, de most nyilván valaki úgy érezte, hogy ezzel lehet egyet lökni a fotográfia szekerén előre, csak olyan idétlen az egész.
0: András, 2026-tól 2039-ig még van 13 év, ha jól számolok fejben.
1: Igen, igen,
0: addig
1: igen.
0: Végig 200 éves lehet a fotográfia.
1: Lehet, hogy lesz rá francia kezdeményezés.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a sajtófotót.
1: Köszönöm szépen, szeretettel várunk mindenkit a vidéki kiállításainkra és a budapesti Kapa Központban is, a Nagymező utca 8-ban.
0: Bánkuti András, Balogh Rudolf díjas fotóriporter, a MOSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a Digitális Fotómagazin főszerkesztője és a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Ma van a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és a tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárca vezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Naputca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Esőre az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Napközben 18-24 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Jó reggelt, kellemes délelőttöt és sikeres hetet kívánok mindannyiunknak nagyon sok szeretettel. Ez itt a Klasszik Nyitány szeptember 21-én, tényleg elindul a hét, tényleg változik a hét, tényleg változik az idő. Ez már maga az ősz, picit fúj, picit hűvös, de azért süt a nap, ennyi pozitívumot találunk az egészben, és persze sok-sok pozitívumot velünk, könnyedséggel és nyugalommal. Megígérhetem, hogy lesz búgás, tehát 7 óra 27 perctől megünnepeljük Szulák Andreát. Nem azt ünnepeljük, hogy pénteken majd az Orfeumban lép fel Weiss Viktorral. Valamiféle elveszett nyárhoz kapcsolódóan, de remek hangulatban nagyon nagy slágereket hoztaknak majd velünk mind a ketten. Például Cserháti Zsuzsától, például Máté Pétertől, de az igazi ünneplés a beszélgetésben is, meg az ő életében is, hogy elhelyezhette mind a két lábának a nyomát a Nagymező utcában, a Halhatatlanok Társulatának emléksétányán, hogy ez mit jelent neki, hogy ez mit jelent nekünk, ezt jól végig tárgyaltuk. Aztán természetesen foglalkozunk majd képzőművészettel is, a Falk Miksa utcába látogatunk el, a túloldal az Új Lipócia, de ez még bőven 5. kerület, de más számot nem mondok, a K2 új kortárs művészeti tér nyílik meg, a K az a Kieselbach kortárst jelenti, és ez a Kieselbach galéria különálló kortárs egysége lesz. Pár hete nyitottak meg, és volt két nyitókiállítás is természetesen, és az a lényeg, hogy nekünk Rieder Gábor művészettörténész mesél majd magyar kortárs művészetről, egy picit a mesterséges intelligenciáról, meg azért jó sokat arról, hogy miért jó ezt megünnepelni, és miért kell egy újabb hely, és miért kell egy újabb felület, ahol találkozhatunk magyar kortárs képzőművészettel. Aztán iskolázunk 9 óra után, a csemetéknek történelem lehet, vagy testnevelés, vagy ének, nekünk pedig nagy stressz, mármint azoknak a nekünk, akik az iskolához valamiféleképpen kötődnek, a gyerekeknek is stressz ez, aztán természetesen az oktatóknak is nagy stressz, meg a szülőknek is, akiknek rá kell készíteni, rá kell hangolni a csemetéket, hogy igenis van értelme megérkezni az iskolába, és van értelme beszélni az ott elhangzó nehézségekről. Beszélgető körök is vannak a Szegedi Karolina iskolában már több mint 30 éve, minden reggel, hogy mi ennek az értelme, hogy miért jó ki és megbeszélni mindent, csökkentheti-e az iskolai stresszt, ha a tanítás előtt egy picikét egymásra figyelünk, ezt beszéljük meg Tombászné Kovács Máriával, az iskola intézmény egységvezetőjével, és Váliné Fejes Katalin tanítónővel. Hát, ha valaki kedvet kap, hát, ha rászánható az a pár perc, hogy beszélgessünk. És tudom, a Magyar Dráma napja van, úgyhogy unosuntalan majd hangsúlyozom, hogy ez milyen fontos, és milyen remek programokkal várják önöket, de az Alzheimer világnapja is van, egyben ez a szeptember Alzheimer világhónap is, és mindenféle vicc nélkül, amit nyilván csak azért csinálunk, vagy azért teremtünk meg magunknak, hogy elviseljük valahogy az Alzheimert, és egy tágabb értelemmel a demenciát, ami nagyon sokunkra vár, ami nagyon sokunkat sújt, ezért jó néhány adattal szolgálok. Majd előre szólok, hogy egy nagyon, nagyon találó névvel, a felejtek.hu névvel létezik egy remek weboldal. A mi weboldalunk az a klasszikradio.hu, itt találhatnak meg mindent, meg a zenénket is, úgyhogy szeptember 21-én egymással hangzó különbség Máté napján csapjunk bele könnyedén és nyugodtan, ez itt a Klasszik Nyitány. Remek hétfőt, jó hetet kívánunk!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés egyben egy jó tanács, és egyben egy picikét az újra rendeződésről, a visszarázódásról szól. Tudom, hogy szeptemberben már a 21. napnál járunk, de hát olyan jó emlékezni a nyárra. Annyira itt van, hogy kell emlékeznünk a nyára, mert a napsütés az megint megjött jó némi széllel és pici hűvössel, és ez egy teljesen más nyár, de nem akarok én itt klímaaggódást beleoltani senkivel sem. Szóval ez egy más nyár, itt más szelek fújnak, és másról lesz szó a következőkben. Dehogy is, hiszen ma ünneplünk, nagyon fontos nap van egyrészt a Magyar Dráma napja, másrészt pedig én, ha nem is az ünneplést, hanem a gondolkodást előre helyezve, az Alzheimer világnapja kapcsán majd sokat foglalkozom a demenciával, meg a legnagyobb magyarral, mert hogy 1791-ben született a modern Magyarország egyik megteremtője. Tényleg a legnagyobb magyar, idézőjel bezárva, de így szoktuk hívni, Széchenyi Istvánt. Nekem pedig úgy kéne artikulálnom, és úgy kéne beszélnem, hogy megfeleljek mindazon szellemiségnek, ami az írót, előadó művész, nyelvművelőt, és egyébként színésznőt, Pécsi Blankát jellemezte 1894-ben, ő is megszületett. Bugó mély hangja mindannyiunk számára itinerés vezető volt, hogyha a magyar nyelvről beszéltünk, és szerintem ugyanezt elmondhatom, némi kis színészi nagysággal megspékelve még inkább Sinkovics Imréről, aki 1928-ban született ezen a napon, akit nagyon utálunk, Larry Hagman, de csak a Dallasban játszott szerepe miatt, őt is 1931-es születésnapja kapcsán ide kell vennem. De hát a legfontosabb, és ma még nagyon sokszor erről a színpadi szerelemről szól majd a dolog, Szirtes Ági születésnapja is van. Na de visszatérve az útra valahóhoz, most jön a sárga irítség, mert Santa Lucián, vagy Szent Lucián született a Nobel-díjas költő Sir Derek Alton Walcott, a karibi térség egyik legkiemelkedőbb irodalmi alakja, a karibi Homérosz, így is nevezték. Jó, irigyeljük, hogy ott a szigeteken gyönyörű, egzotikus környezetben élt, de hát azért az afrikai kultúrák is, és örökségről is szólnak ezek a versek, gyarmatosításról, posztkoloniális identitásról, a karibi táj komplexitásáról, szóval olvassanak Walcottot, és jegyezzék meg az ide és mára szóló idézetet, miszerint eljön majd az idő, amikor örömmel üdvözlöd önmagadat, amikor megérkezel a saját ajtódhoz, a saját tükrödbe, és mindketten mosolyogtok a másik üdvözletén. Valahol szeretni kell magunkat, valahol elégedetnek kell lenni magunkkal, meg azzal, amit csinálunk. Könnyedség és nyugalom szeptember 21-én ez a Klasszik Nyitány. Jó tanáccsal és persze remek muzsikákkal. Most Érdi Tamást hallják zongorán.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Sikerült telefon végre kaptam Szulák Andreát. Egyrészt azért, mert elveszítette a cipőjét, és mezítláb kellett otthagyni a lábnyomát a Halhatatlanok társulatának többi alsó végtagos díj összegzőjében a Nagybező utcában. Másrészt pedig az Orfeon Vacsora Színházban vendég lesz ő a nő, illetve Weisz Viktor egy Elszökik a nyár című produkcióval. De mi utolérjük?
2: Nekem nem egy idegen terep az, hogy Orfeum, hiszen azért, aki ismeri az én munkásságomat, az tudja, hogy a múltam jelentős részét tette ki annak idején ez a hangulat, az Orfeum hangulat, sőt, létezett egy csodálatos hely, az én egyik első magyarországi munkahelyem, a Hotel Béke Orfeuma, ami egy klasszikus, gyönyörű revű volt, és fantasztikus műsorok voltak, jelmezekkel, művészekkel, táncosokkal, zenekarral, ez nagyon klassz időszak volt. Ezt aztán az idők lesöpörték a porondról, de engem nem sikerült egyelőre, és nagyon örülök, hogy van egy ilyen hely Budapesten, ami ezt a régi milliót visszahozza. Nagyon szeretem azt az egésznek a hangulatát, a házigazdáinkat.
1: Irodalmi, illetve hát vers, irodalmi és zeneirodalmi tájékoztatást kérnék szépen. Mit jelent az Elszökik a nyár? Honnan lehet ez nekem ismerős?
2: Ez egy dal címe. Aztán Cserhát és Zsuzsa és Máté Péter énekelték.
1: Mekkora sóhaj volt.
2: Igen, mert mind a kettőjüket én nagyon szeretem, és nekem misszióm rájuk időről időre megemlékezni, illetve a fiatalabb generációkkal megismertetni az ő munkásságukat, és nagyon örülök, hogy van egy újabb helyszíne ennek, egy újabb terepe, ez a bizonyos Orfeum. Plusz van egy olyan partnerem, akivel nem is egy, hanem már több ilyen úgynevezett tribute koncerten léptünk fel együtt, és ez nem más, mint Weisz Viktor, és egy csodálatos zenekar kíséretében fogjuk most ennek a két fantasztikus művésznek az emlékét ápolni itt az Orfeumban.
1: Egyrészt van egy ígéretem, hogy a Halhatatlanok társulatának lábnyomáról nyilván most megemlékezünk, ami hangban elég hülyén néz ki, hogy egy lábnyomról emlékezünk. Másrészt viszont Viktor kiegészítő, férfi, nő, hogy kell ezt a kettőst elképzelni?
2: Nem lehet itt kiegészítő szerepről beszélni, hanem ez ilyen magától értetődő, inkább egységet mondok. Régóta ismerjük egymást, ő a Voice-ban indult, akkor, igen, amikor igen. Egy duettet együtt énekeltünk el, és tulajdonképpen akkorra datálódik a mi ismerettségünk és egyben barátságunk, ami azóta, ahogy már említettem, egy csomó élő koncerten még tovább erősödött, és egyszerűen jól tudunk együttműködni. Értjük egymás humorát, értjük egymás zenei elképzeléseit, tehát ezek ilyen nagyon, úgy szoktam fogalmazni, ilyen kegyelmi állapot, ami bennünket körülvesz. Hát eleve van ott egy fantasztikus zenekar, akik kísérnek bennünket, de alapvetően az Orfeum az úgy működik, hogy van egy vacsora lehetőség a koncert előtt, néhány remek falat, egy pár kellemes ital, és aztán bependerülünk a színpadra, a zenekarostól, és húzzuk a talpalávalót. Tehát az ember ne felejts el, hogy honnan jött, és én a vendéglátózásból jöttem, ha úgy tetszik. És én erre mindig is nagyon büszke vagyok, ugyanis egy túlságosan alulértékelt műfajnak tartom. Nyilván volt, mint mindennek, néhány olyan vadhajtás, amire az emberek nem feltétlenül kapták fel a fejüket, de ha azt teszik, akkor azért a popzene is tud olyat kitermelni, amire senki nem azt mondja, hogy minőség. A vendéglátózásban csodálatos művész kollégáink kezdték a pályafutásukat, fel tudnék sorolni egy csomó nevet, akár Falusi Marian, Szent Mártin, és még sokan mások. De rengetegen vagyunk velem együtt, akik szerettük ezt a milliót, innen indultunk el, abban az időben, amikor mi úgymond szárba szökkentünk, nem nagyon sok felület volt. Tehát nem volt hetente újra induló tehetségkutató versenyek dömpingje, hogy minden héten szülessen egy-egy új sztár, hanem hosszú és rögös utat kellett kijárni annak, aki ezt a gyönyörű hivatást választja, és ennek az egyik terepe, forrása lehetett a vendéglátózás. Ezek olyan zenék, én inkább azt mondom, hogy könnyű zene, aki akar, táncolhat rá, aki akar, hallgathatja, aki akar, nosztalgiázhat rá, aki akar, velünk énekelheti. Tehát azt hiszem, hogy ez egy meglehetősen szabadon kezelendő fogalomkör, és én minden nagyon szeretek, amiben van szabadság.
1: Egy héttel múlt el az a nap, amikor nem is tudom, magas sarkuban, edzőcipőben, vagy hol kellett a...
2: Mezitláb. Kaptam egy e-mailt arról, hogy egy bizonyos nagyon komoly szakmai grémium úgy döntött, hogy méltónak tart arra, hogy a halhatatlanok társulatának tagja legyek. Én már ennél a hírnél is ilyen elájultam, hiszen amikor kiderült, hogy ezt a közönséggel szavaztatják meg, és a közönség is úgy érezte, vagy úgy döntött, hogy ott a helyem ezek között, a géniuszok között, akkor megmondom őszintén, hogy óránkig csak meredtem magam elé, és nem nagyon tudtam a helyzettel mit kezdeni. Ez egy elképesztően fontos, talán azt hiszem, hogy a legfontosabb és a legkevésbé megkérdőjelezhető elismerése egy művésznek. Ugyanis nem politikai, nem semmiféle befolyás nem működteti, hanem a szakmából ennek a csoportosulásnak az eszébe jutottunk, és közhírét értették, hogy aki úgy ítéli meg, akkor szavazzon. És hát szavaztak is. Hát most ott van a lábnyomom a Nagymező utcában, mint az igazi nagyoknak. Hiszem, hogy ez egy hamar fel tudom dolgozni.
1: Ez minek szólhat? Szulák Andrá minek tartja saját magát? Ott van, ahol akar lenni?
2: Szórakoztatóipari szakmunkás. Pont elég. Én nekem 18 éves koromban, amikor megkaptam a személyigazolványomat, és bele kellett írni a munkaviszonyomat, ami egyébként a mai napig megvan, mármint ez a dokumentum, azt írták be, hogy szellemi szabad foglalkozású előadó művész. Jelentsen ez bármi. És ez olyan, mintha akkor kaptam volna egy úti laput, hogy innentől kezdve én legyek egy szellemi szabad foglalkozású előadó művész is. Megvan a szó összetétel, tehát hogy szellemi, hogy szabad, hogy foglalkozás, hogy előadó és hogy művész. Ezektől a dolgoktól én a mai napig nem tudok és nem is akarok eltávolodni. Tehát sem a szellemiségtől, sem a szabadságtól, sem az előadástól, sem a művészettől. Nekem ez a küldetésem. Mindegy, hogy milyen közönség előtt, mindegy, hogy milyen alkalomból, mindegy, hogy milyen körülmények, nem releváns.
1: Minden műfajban otthon kell lenni?
2: Nem kell. És én nem is állítom, hogy én otthon vagyok minden műfajban. Én nagyon szeretem a hivatásomat, és hogyha elhívnak általam nagyra becsült művész kollégák, barátok, hogy működjek közre a számukra nagyon fontos eseményeken, akkor én összeszedem magam, felkészülök, oda megyek, és részt veszek. Nekem ez a dolgom. És hogyha ők úgy ítélik meg, hogy jól végzem a dolgomat, akkor ennek vannak egyéb következményei. Értsük ez alatt, hogy akkor egy következő meghívás, egy következő felkérés, jó barátságok, sorolhatnám.
1: A Sirályról kéne beszélgetni, ami nekem irodalom, meg drámairodalom. Így hova tegyük művésznőt?
2: Hát ez már egy színészi feladat. Közel 30 éve vagyok színművész. Nem csak egy helyen, hanem elég sok helyen az országnak játszottam, több vidéki színházban is, és természetesen Budapesten is. És hát most ez egy nagyon komoly kihívás, mert azt hiszem, hogy a Sirály azért ez nem egy átlagos feladat, és hát remélem, hogy ezt is meg fogom ugrani.
1: Furcsa volt a felkérés a Karintiból?
2: Nem. Sosem egyetlen egyet. Tehát én, aki egy józsefvárosi lányként először elkezdtem énekelni, aztán különféle egyéb produkciókban szerepeltem, amikor drága emlékű Kocsmáros György felhívott azzal, hogy szeretné, hogy a Győri Nemzeti Színház színpadán főszerepet játszak, nem furcsálottam. Azt mondtam, hogy ezt a bizalmat nekem meg kell szolgálni. Aztán, amikor egy producer arra kért, hogy kereskedelmi televízióban vezessek egy műsort, ami egy játék, és hogy játékmester legyek, fogalmam nem volt, hogy miről beszél, de azt mondtam, hogy ha ő látja bennem a képességet arra, hogy én ezt meg tudom ugrani, hát akkor ugorjuk meg, akkor nosza. Tehát én nem szoktam elugrani a feladatok elől, és nem is szoktam minősítgetni a feladatokat. Nekem nem az a dolgom, hogy leereszkedjek a hihetetlen magasságokból, hanem az a feladatom, hogyha megbíznak bennem, akkor én azt a képességeim maximumával megpróbáljam megszolgálni. És eddig az idő, és például ez a halhatatlanság talán mégis engem igazolt.
1: 25-e Orfeum Weisz Viktorral együtt Szulák Andrea ott lesz, és elmondja, hogy hová is szökik el a nyár, Cserháti Zsuzsa, Máté Péter és más zseniális előadók slágereivel, de remélem, hogy akadt még megfogadható tanács és arszpoétika a művésznőtől, akit én innen csókolok, önök otthonról hallhatják, szóval minden jót kívánunk Szulák Andreának, és köszönjük, hogy itt volt velünk a Reggeli Expressben.
0: Klasszik Rádió 92.1.
3: néhány reggeli expresszes program a főváros vonzás körzetéből, az Operaház megnyitásának 142. évfordulóját ünneplő évadnyitó koncerttel, majd néhány nappal később a Zene Világnapja alkalmából Mahler monumentális 8. szimfóniájával lép közönsége elé a Magyar Állami Operaház zenekara. Az Opera 142 című hangversenyen Mahler, Wagner és Kurták György műveit szeptember 26-án és 27-én Rajna Martin első karmester, Mahler október 1-én és 4-én megszólaló opusz magnumát Kovács János, az Opera Kossuth Díjas örökös tagja vezényli majd. Újdonság, hogy idén mindkét ünnepi program két alkalommal csendül fel, az Ybl palotában így keressék, tehát Opera 142. És úgy keressék, hogy jaj de jó, jaj de nevetséges, jaj de vicces volt, és jaj de szerettük. Tehát megnyílt a Csupó Gábor emlékszoba az Origo stúdióban, a 15. kerületbe kell érte elmenni. Az eredeti relikviákon, személyes tárgyakon és az alkotói történeteken keresztül megvalósult kiállítást a kétszeres, most felsorolás jön, Primetime Emmy díjas, 15-szörös Emmy jelölt és Kossuth díjas magyar-amerikai animációs filmalkotó személyesen adta és nyújtotta át. A tárlat Csupó Gábor pályáját idézi fel, a Pannonia filmstúdiótól a Klaszki Csupóig, a Simpson család korai televíziós gyártásában végzett munkától a Fecsegő Tipegők, a Jaj a Szörnyek, a Thornberry család, a Rocket Power és a Duckman világáig. De ez nem csak gyerekeknek szól, sőt nem igazán gyerekeknek szól, úgyhogy keressék és üssék be azt, hogy Origo stúdió, 15. kerület, és ott találkozhatnak majd a relikviákkal, ez egy igazi emlékszoba, a rajzasztánnál meghozott döntésekbe enged bepillantást a csapatépítés folyamataiba, valamint, ami minket érdekel, a zenei munka jelentőségébe is. Úgyhogy jó rajzfilmezést, illetve Opera 142, jó opera hallgatást kívánunk mindenkinek, innen a Klasszik Nyitányból, szeptember 21-én.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Köszöntöm Önöket, kellemes délelőttöt kívánok. A korai órákban friss, többnyire napos, gyengén felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet a kezdeti órákban 17 Celsius fok körül alakul. Az északnyugati szél azonban határozottan megélénkül, sebessége eléri a 14 km per órát. Ritka szélső értékként jegyezték fel, hogy 2021-ben ezen a napon Kakucson egészen -1,1 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, meghozva az ősz első fagyát. Máté napja lévén a kalendárium szerint a reggeli tiszta, derűs idő kiváló és bőséges jövőbeni bortermést vetít előre. A friss élénkülő légmozgás miatt és az esetlegesen előforduló eső, záporeső miatt a munkába induláshoz mindenképpen egy melegebb átmeneti kabát vagy elegáns jacky viselését javaslom, esernyővel kiegészítve. Tartalmas és sikeres napot kívánok Önöknek!

Klasszik Rádió 92, 1. szeptember 21-én, hétfőn 3:48 után szólunk önökhöz, és hívjuk fel a figyelmet sok-sok születésnapra. Korosztályok szerint tessék beosztani, hogy kinek mi tetszik, vagy kinek mi mit idéz föl. Pécsi Blankáról már beszéltem, ha nyelvművelés, akkor ő hozzá, és bocsánat, hozzá kell fordulnunk, hát biztos rám szólt volna, hogyha ezt az ő hozzát mondom, és mivel az imént Csupó Gáborról, illetve az ő relikviáiból megnyílt emlékszoba kapcsán egy remek kirándulásról, illetve hát programról beszéltem, legalábbis

Itt a reggeli Express program ajánlójában, ez egyébként az Origo stúdióban érhető, L15. kerület, Fenyő valami utca, én ezt most elfelejtettem, mert hogy itt közben kattogok, mármint nem csak agyilag, hanem, hogy hívják ezt, internetileg is. Tehát Chuck Jones, amerikai rajzfilmkészítő születésnapja is van, különféle kacsák köthetők a nevéhez, de ha szeretnénk, akkor nyuszik is. Tehát Bugs Bunny apukája, Chuck Jones, rá is lehet emlékezni. De hát a legfontosabb természetesen Szirtes Ági, így, és most ha felsorolnám, hogy Jászai Mali díj, meg Erzsébet díj, meg kritikusok, akkor inkább azt mondom, hogy tessék megharcolni a jegyekért a Katonába, a Requiemre, ez lesz vasárnap, aztán majd október 19-én és október 27-én. A Kamrában a halál kilovagolt Perzsiából, ja Istenem, de mennyire jó és de mennyire mély darab ez, mint ahogy a regény is az volt. A Kamrában október 25-én látható Szirtes Ági, az elhíresült ember tragédia, avagy emptrag a Katonában jövő hétfőn, illetve október 17-én, és még sok-sok minden, de a legfontosabb, hogy egyrészt tanulják meg, hogy hogyan kell egy bicikliről leesni portugálul, Szirtes Ági fordításában, másrészt pedig köszöntsék föl virággal, csokoládéval, puszival, amivel csak lehet. Hát nyilván a legnagyobb magyar Széchenyi Istvánt már nem tudjuk fölköszönteni, de én találtam egy ide vonatkozó családi vonalat, úgyhogy az én beszédem, ami hála Istennek nem tart olyan sokáig, után következő zenedarab a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában és Csányi Valéria karmester segítségével. Az egy német nyelvű darab lesz, Drei Tanze für Orchester, és azon belül is a hármas, na ezen belül egy polka. És a szerző Széchenyi Imre. És Széchenyi Imre igenis kötődik Széchenyi Istvánhoz. Ő az unoka öcs, de nem szabad összetéveszteni egy mezőgazdasággal és sporttal foglalkozó Széchenyi Imrével. Ez a sárvári és felsővidéki gróf Széchenyi Imre ugyan volt magyarországgyűlési képviselő, meg diplomata, de hát zeneszerző volt, sőt egy időben még magyar keringő királynak is nevezték, éppen ezért jöhet majd a Velloni polka. Na de én elszemtelenedtem, mint Beria, tessék utána nézni történelmből, hogy ez mit jelent a születésnaposok között. Nagyon fontos, hogy ott van Pintér Béla, akit nem köszönteni kell, meg virágot dobálni fel, inkább megnézni a darabjait, igenis egy rendkívül aktív színészről, rendezőről, és nagyon jó néptáncosról van szó. Ha igazán ki akarnak vele szúrni, nekem egyszer sikerült, akkor meg kell kérni, hogy néptáncoljon, és akkor 5-6 percig nagyon szabódik, hogy nem, és aztán átengedi a terepet minden mezőségének, meg amik kell. És hogyha valaki a sportot szereti, nem szoktam ide sportot idézni, de rendkívül fontos, hogy én tulajdonképpen egy helyen nőttem föl, Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval, a világ egyik legboldogabb emberével, mert ő nagyjából mindent elért családilag is, karrierileg is, sportilag is, amit szeretett volna, úgyhogy neki sok puszi, illetve hát kitartást és boldog és új évadot kívánunk Olt Tamás színésznek, rendezőnek és zeneszerzőnek, úgyhogy tessék a Karinti Színházzal jól sáfárkodni, a bemutatókra figyelni, amikről mi természetesen beszámolunk. Stephen Kingről pedig már mondtam, hogy születésnapos, 1947-ben született, viszonylag későn, viszonylag depressziósan kezdett el írni, de milyen jól tette, hogy írt, és mi milyen jó, hogy rettegünk és aggódunk ilyenkor. Na de most akkor következzék a születésnapos Széchenyi István unoka öccsétől, Széchenyi Imrétől, egy jó kis polka, ne felejtsék el, őt egy időben keringő királynak hívták. Ha akarnak táncolni, akkor nyugodtan, szeptember 21-én hétfőn minden adott erre is. Csak könnyedség és nyugalom kell hozzá, meg a klasszik nyitány.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Erős céllel hideg front érkezik. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és a tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. A környezetkémia legújabb eredményeiről tartanak előadássorozatot az akadémián. Délelőtt 10 órától a többi közt a globális fenntarthatóságról, a nanotechnológiával végzett környezeti kármentesítésről, a Kárpát-medence felszín alatti vízpótlásáról, valamint a környezeti kockázatok és az emberi betegségek kapcsolatáról hallhatnak érdekességeket a résztvevők. Az ülésről készült felvételeket a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornán közzé teszik. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Esőre az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Napközben 18-24 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól, a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, a Fiumei úton az Orci út felé, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton befelé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Mától a Pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt, kellemes hét indítást, avagy kellemes délelőttöt minden kedves Klasszik Nyitány hallgatónak. Szeptember 21-e van. Tényleg hétfő, az apróságok az őket megillető munkahelyen, vagyis iskolában, óvodában, vagy egyéb oktatási intézményben vannak. Éppen itt az ideje, tehát arról beszélgetni, hogy mi lesz velünk, hogyha megöregszünk, vagy mi ne legyen velünk, hogyha megöregszünk. A sok-sok jellegzetes, nagyon fontos, és hát megemlékezése fontos dátum közül, úgyis, mint Széchenyi István születésnapja, úgyis, mint a Magyar Dráma napja, úgyis, mint egy legfontosabb Szirtes Ági születésnapja. Szóval kiemelkedik az, hogy az Alzheimer világnapja van, és megígértem, hogy ijeszgetés nélkül, de foglalkozunk ma ezzel a témával. Már említettem, hogy a rendkívül frappáns felejtek.hu weboldal talán a legátfogóbb, amit ajánlani tudok önöknek, egyrészt az Alzheimerről, másrészt a vele kéz a kézben járó demenciáról, de a legfontosabb, és 8 óra után 6 perccel talán ez a legideillőbb, hogy az egyik legnagyobb kattintásra érdemes rész ezen a weboldalon. A megelőzés. Igenis, tudjuk, hogy az agy az egyik legfontosabb szervünk, minden cselekvésünkben és gondolatunkban szerepet játszik, és tényleg vigyázni kell rá, tehát tartsuk magunkat formában, olvassunk, sakkozzunk, beszélgessünk, legyünk aktívak, legyünk kezdeményezők. Nem baj, hogyha az unokák azt mondják, hogy jaj, már megint ezzel jössz, jövök ezzel. Persze, hát az a lényeg, hogy nekem ezek a pici neuronjaink, meg valamik mozogjanak, táplálkozunk egészségesen, mondom ezt főleg magamnak, segít a fizikai aktivitás, mondom ezt főleg magamnak, kezeljük valahogyan a stresszt, beszéljük ki, és ne felejtsék el, 9 óra után egy olyan programról beszélgethetünk majd, amikor iskola előtt lehet kibeszélni dolgokat, óvjuk testi épségünket, és úgy általában éljünk egészségesen, vagy éljünk úgy, amit úgy hívnak, hogy aktív, tehát legyünk kíváncsiak, ezzel nincsen baj, maradjunk kapcsolatban mindenkivel, és hogyha jön a diagnózis, akkor azt is nem elfogadjuk, hanem legyünk kíváncsiak, menjünk utána. Ez mind-mind segít egyébként, és foglalkozunk még ma természetesen a demenciával, de nagyon fontos, hogy most már a szomjunkat is oltsuk egy jó kis rajnaival, egy rajnai szimfóniával, ami Schumannnak köszönhető, meg a Bécsi Filharmonikus Zenekarnak, valamint Solti Györgynek, mint karmester, ő a magyar szál a vonalban, és természetesen megígérhetem, hogy nem sokára képzőművészettel foglalkozunk, elmegyünk a Falk Miksa utcába, és egy olyan új kortárs művészeti teret keresünk, ahol nem fix művészek vannak, hanem úgy általában minden.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És ahogy én megígértem kedves hallgatóinknak, most kortárs képzőművészettel foglalkozunk, ráadásul kortárs magyar képzőművészettel, és invitáltam mindenkit a Bel-Bel városba, Lipótvárosba, a Falk Miksa utcába, ahol végre itt van velünk a K2, és végre itt van velünk Rieder Gábor művészettörténész, úgyis, mint a K2 művészeti igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És most ez egy új lesz a sorban, amikor beszélgetünk kortárs magyar művészetről, avagy a Kieselbach név mián ez valami teljesen újat jelent. Mi az, amire gondoltak a megalkotáskor, és miért nem találok én egy ilyen normális magyar kortárs művészeti névsort, akik beletartoznak a galériába?
2: Jogos kérdések ezek. A K2 ugye nem egy hegycsúcs, mint amit sugallhatna az esetünkbe, bár a kortárs művészet legmagasabb minőségének csúcsainak meghódítására készülünk, de hogy más irányból nézve a K2 az föloldható, mint a Kieselbach kortárs, hiszen ez a Kieselbach galéria ernyője alá tartozó kortárs művészeti projekt, egy ikert galéria, ami helyét tekintve is egyszerre része, és kicsit különálló része a galériának, hiszen a Kieselbach aukciósház és galéria az a körútnak, a Szent István körútnak és a Falk Miksa utcának a sarkán található. Ha az ember elindul a parlament felé a Falk Miksa utcán, akkor balkész felé a következő házba találja majd a K2-t, egy föld alatti helységben, ami egy korábbi pincéből lett kialakítva, és egy fél emeleti ilyen lakásbemutató tér, ami a két rendelkezésünkre álló galéria. Amit elhangzott itt, hogy miért nincs művészlista, az pedig arra utalhat, hogy ez egy, ha a K2 a Kieselbach kortárs, akkor én még egy harmadik K betűt is hozzá tudok illeszteni, ami a kooperáció, ami egy kellemetlen ilyen marketinges buzzwordnek tűnik.
1: Megmagyarázva nem.
2: Így van, a mi esetünkben, én ezt komolyan gondolnám, mint művészeti igazgató, hogy a klasszikus galéria, kortárs galéria modell az az, hogy egy galéria leszerződik művészekkel, és azokat menedzseli az egyes életpályákat éveken, akár nagyon ritka jó esetben évtizedeken keresztül. Most ezzel szemben a K2 az ennél egy szabadabb, nyitottabb, múzeum jellegűbb, vagy kiállítótér jellegűbb, ilyen non-profit kiállítótér jellegűbb kiállítási profillal fog rendelkezni, tehát nincsenek leszerződött művészek, hanem egyedi együttműködések vannak, és ennek köszönhetően szabadabban tudunk szemezgetni a kortárs művészet, a széles értelembe vett nagy kortárs magyar művészetnek a mezejéből az elmúlt sok évtizedből.
1: Értem. Remélem, hogy közelebb kerülök Rieder Gáborhoz, ha elárulom neki, hogy én dunaújvárosi vagyok tulajdonképpen, és ismerve a kapcsolatát a szociállal, vagy ezzel a festészettel, nyilván majd kérek egyszer egy tanácsot, hogy merre járjak az én szülővárosomban. Na de a lényege a kérdésemnek, hogy 1945-től napjainkig ez egy ilyen tömb, nem? Hogy úgy tekintünk rá, hogy na akkor ez az új magyar képzőművészet. És ebből nagyjából hát nem tudunk mindent. Hát sokuk még él, sokuk leszármazottja él. Vannak hiányosságok? Vannak fehér foltok ezen a téren?
2: Hát én, mint művészettörténész, nagyon úgy látom, hogy tele van hiányossággal, meg fehér foltokkal, olyan sztorikkal, amiket el lehet mesélni. A kortárs művészetet sokszor szűkebb értelemben használják, tehát inkább a 60-as évektől, a 70-es évektől a mai művészekig. Mi itt ebben a K2-nek az intézményében, a profilban 1945-től tekintjük mai napig, ami azért már egy elég hosszú időszak, tehát hogy ebben egy késő modernnek is egy nagy szelete benne van, tulajdonképpen benne van a szociális, amit úgy kiszoktak vágni belőle, vagy az nehezen kezelhető dolog, mert az úgy beleékelődik a progresszív meg modern művészetben, nagyon ilyen ellenirányú dologként, de közben már azért eltett rendszerváltás óta egy sok évtized, és hogy lehet azért egybelátni és összekötni szálakat, és egyben mesélni a történeteket, és mi hát erre fogunk kísérletet tenni, az első két kiállítás is erre tesz kísérletet a maga módján.
1: Szerintem most mindenki ráharap a dologra. Kezdjük az AI-jal, vagy MI-vel, mesterséges intelligenciával, amit meg kell mondanom, és meg kell említenem. A Cabin Crew, Cabin Crew, így kell keresni a kiállítást. Ez velünk él, ez, bocsánat, de ez ilyen nagyon marketing szempont. Azért kellett, mert ezt most mindenhonnan halljuk?
2: Hát inkább azért kellett, mert nekem az volt a koncepcióm, hogy 2026-ban nem lehet úgy nyitni egy kortárs galériát, hogy nem vetünk számot azzal a új fejleménnyel, az elmúlt egy-két év új fejleményével, hogy szemben az elmúlt pár száz évvel, amikor művészek, rajzolók, képzőművészek készítettek kezükkel, eszközökkel, ezzel azzal műtárgyakat, képeket. Hát most, hogy van egy új dolog, egy új ágens, ami ugyanezt csinálja, ráadásul hihetetlen mennyiségben és tempóban, és ez a mesterséges intelligencia. És hogy ezzel valamit kezdeni kell ezzel a dologgal, és 2026-ban nyitunk egy kortárs galériát, akkor nem dughatjuk homokba a fejünket, és csinálhatunk úgy, hogy mi élünk benne valami szép régi világban, ahol a festők széles sapkában, színes ruhában ülnek a műterembe, és pingálnak valami képeket, hanem szóval itt van egy új technológiai forradalom, a képgenerálóknak a korában élünk, és hogy azért ezzel valamit kezdeniük kell a művészeknek is, úgyhogy ezért esett a választásom Bagykó Róbertre, aki egy fiatal középgenerációk közötti elismert alkotó, és már egy-két éve, őt mindig, Bagykó Robertet mindig is a médiának és a művészetnek a találkozáspontja, meg a festészetnek a digitalitáson átszűrődő új lehetőségei izgatják, tehát neki ez egy régi téma a festészeti gyakorlatában, de az elmúlt 2-3 évben pedig elkezdett az AI-jal foglalkozni, már akkor, amikor bejött az első ilyen még meglehetősen béna programok, és ő már azokkal kísérletezett, és ez a Safety Card sorozat ebből született. És nagyon hálásak vagyunk az ACB galériának, aki képviseli a Bagykó Róbertet, hogy kooperált velünk itt a K2-vel, és hogy itt ott megvalósulni az alsó térben ez a kiállítás, ami úgy kell elképzelni, hogy a Bagykó Róbert safety cardokból ilyen repülési biztonsági tájékoztatóknak, ugye az a kis laminált ronda lapocska, ami mindig ott a tasakban van az ember lábánál, és jó esetben elő se vesztük, mert inkább a stewardessnek a mutogatását hallgatjuk végig, nézzük végig, ha valamit. Na de ezen a kis safety cardokon, ez a biztonsági tájékoztatón apró képkockák mutatják, hogy különböző vészhelyzetekben mit kell csinálni, hová dugja az ember a fejét, hová rakja a mentő mellé, hogy mit csináljon az oxigénmaszkkal. És a Robi ilyen képeket töltögetett be a Midjourney korai programjába, mindenféle utasítás nélkül, tehát ez fontos volt, hogy ő itt hagyta a gépet magától duruzsolni, és az a gép ezeket a megkapott képeket összeolvasztotta, és csinált belőle újakat. Na most ez a korai AI, ez ugye ez a klasszikus időszak, amikor az AI nem számolta az újakat, tehát, hogy minél több, annál jobb, tehát a hat új az teljesen evidensen része az emberi kéznek, ahogy az is, hogy a fül az egy értelmezhetetlen karfiol, vagy karolábé, azt ugye el kell mosni. Szóval vannak itt nagyon komoly anatómiai hiányosságok, ami groteszk, meg szürreális, festészetre átfordítva utána, vagy festményként kiteljesítve nagy vásznakon. Másrésztől meg lamentálni lehet azon, hogy mit lát másképp a gép, mi az, hogy lát, miért húzhatott be egy vonalat, vagy nem húz be egy vonalat egy figura megrajzolásában, amit minden grafikus a világon behúzna azt a kis vonalat, igen, mondjuk, ahogy egymás mögött van két tér, vagy két láb, de ő meg nem húzza be, és igazából így is működik, és akkor elindulhat az a termékeny gondolkodás, hogy nem csak arról van szó, hogy borzongunk rajta, meg gyűlöljük, meg utáljuk, vagy félünk tőle, vagy akár csak kinevetjük a bénaságait, hanem azon gondolkodunk, hogy tanulunk valamit arról, hogy mi hogy látjuk a világot, meg mi hogy tanultuk meg tapasztalni magunk körül a valóságot.
1: Ha itt el kell helyeznem időben, Bagykó Róbert egy 1981-es miskolci srác, és akkor meddig terjed a K2? Mert már nyilván beszélünk az új színfoltról is, ami a Kondor Béla meg Barcsai Jenő, ez nem túl nagy, visszatérve az első kérdéshez, hogy mit lehet lefedni, mit szabad lefedni, mit lehet befogadni?
2: Hát szeretnék egyéni kiállításokat is, mint hogy a Bagykónak a kiállítása, amik egy-egy életműre fókuszálnak, vagy akár, mint az esetben itt egy fiatal művésznek egy tök aktuális, nagyon a mai pillanatba belevágó tematikájú kiállítása. Szerintem ez nagyon benne van a levegőben, ezzel foglalkozni kell, és szervezünk is programokat majd tárlatvezetéstől kerekasztal beszélgetésig, hogy azt járjuk körbe, hogy végülis mit kezdhet a kortárs képzőművészet az AI-jal, vagy mi a dolga vele. Én azt látom, hogy amúgy igyekeznek homokba dugni a fejüket a képzőművészek, vagy szóval borzonganak, rettegnek tőle, és próbálnak úgy csinálni, mintha nem lenne itt. De ahogy a festészet túlélte a Photoshopot is, meg a fényképezést is, ez szerintem egy hasonló pillanat, föl kell zabálnia azt az új technológiát, és így használnia kell, és az segít tovább lendülni.
1: Köszönöm a rendkívül képletes és jó szavakat, és akkor tessék most lefesteni a káket. Itt mi volt régen, egy lakás, vagy üzlet, vagy mi?
2: Az emeleti térben egy lakás volt, tehát ez egy ilyen lakásgaléria, az alsó rész az pince volt, de hát itt most fehér fénybe úszik az egész, úgyhogy nagyon nehéz, tehát inkább egy vágycú kortárs galéria tér hangulata van. A fönti az egy lakás térből van átalakítva, az intimebb, vagy több apró szoba van egymás mögött, és éppen ezért jobban lehet tematikus sztorikat úgy elmesélni, vagy történeti kiállításokat, hogy különálló egységekből áll össze. Ez az új színfolt című válogatás, az pont egy ilyen epizódokból, történeteknek a füzérének az összeillesztéséből áll, ami különféle színélményekről szól, olyan furcsa pillanatokról az elmúlt 7-8 évtizedből, amikor megjelent valami szín a placon, és ez valamiért ilyen újszerű volt, és valamiért forradalmi volt, és ezek most így meg vannak idézve, és lehet csámcsogni a történeti vonatkozásaikon. Van egy olyan indítópontom nekem ebben, hogy amikor az emberek beszélnek a szocializmusról, akkor mindig arról van szó, idősebb emberek visszaemlékezésekben, hogy az milyen sötét volt, hogy nem voltak színek, nem voltak tónusok, és ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, hiszen voltak, tehát maradtak tárgyak, és vannak színek, és hogy mégis mi az igaz ebből, és mi nem igaz ebből, és ennek is volt a fókuszban, hogyha van egy nagyon kedves történet, amit föl van dolgozva, hogy Pernecki Géza, a híres műkritikus, a 60-as éveknek később disszidens konceptművészként vált ismerté, hogy neki visszaemlékezik a rendszerváltás után egy nagy színélményére, hogy sétál a 60-as évek végén a felszabadulás terén, a mai Ferenciek terén, és hogy így földbe gyökeredzik a lába, amikor megpillantja a Lufthansa Nyugat-Német Légitársaság frissen megnyílt irodájának a fényreklámát. És oda néz a barátjára, akivel sétál, és ott lögdösik egymást, és mondja, hogy oda néz, kék. És hogy visszaemlékezik évtizedekkel később, onnan ismerem ezt a történetet, és azt mondja, hogy arra döbbent rá, hogy évtizedek óta ez volt az első igazi kék, amit látott életében. Hát ez nekem nagyon megragadott, hogy mi az a kék, vagy hát hogy kell elképzelni olyan kéket, ami 69-ben annyira sokkol egy amúgy modern művészek műtermeibe bejáratos művészt, hogy még évtizedek múlva is remegő térdel emlékszik rá vissza. És ez egy rekonstruálható szín, mert ez a Lufthansa-nak a corporate kékje volt, megvan a megfelelő ravaszín kódja, amit 2022-es, ha jól emlékszem, és ez egy gyönyörű, szép, ilyen sötét navy blue, ez egy szép vállalati szín, de ezt egy mai kortárs fiatal művész Kristóf Gábor földolgozta, és akkor most lehet ott állni ezelőtt, a szín előtt, és a történet előtt, hogy hol van itt a színélmény, vagy mi az, ami egyszer forradalmi volt, az ma hogy működik, és a mai szemszögéből nézve Kristóf Gábor már nem azt látja, hogy váó, itt van egy új szín, ami a szocializmus szegényes, hiánygazdaságos színpalettáján nem volt rajta, és ettől így elaléltek a budapesti sétálók a városba, hanem ő azt látja, hogy ez egy sok évtizedes ipari szín, ami benne van arra a színskálának a kódrendszerébe, és hogy ezek a kódolt színek vesznek minket körbe, amiből bár sok ezer van, tehát nekünk már nagyon nehéz új színt mutatni, amit mindenki elalélne, bár ilyen is van a kiállításon. Szóval, hogy hogy neki ez már inkább egy falanszter és egy ilyen szárszrendszer, amiből ki akar törni, és ő amikor ilyen ezeket az ipari színeket porfestékként zománc, gyönyörű ilyen absztrakt zománclapokon megfesti, akkor összekeveri egymással, amit szigorúan tilos lenne a porfestékeknél, de ebből ilyen zizis, ilyen hangyafocis felületek jönnek létre, amik ilyen festői lázadásnak tekinthetők. Tehát még van egy szín, ami évtizedek kezdődött elbűvöl valakit a művészeti szintéren, ma már abból lázadás van, vagy az ellen lázadás, mert az békjónak tűnik.
1: Ez egy nagyon jó sztori, ez egy nagyon jó történet. Ilyenek lesznek a K2-ben? Nem csak, bocsánat, ilyen műtárgy egymás mellett, fölirat, megyek tovább, jobbra, gondolkodom a pénztárcámon, ennyi.
2: Ez egy kísérlet arra, hogy hogyan lehet ilyen sztorikat elmesélni, emellett van másik történet is, itt Keserű Ilonától kezdve, akinek a rendőrök menekülnek ki a Franciaországból vásárolt piros festéke miatt a műterméből, egészen a legújabb elmúlt egy-két évben felfedezett ilyen ultrafeketékig, és kísérlet arra, hogy ilyen sztorikat összerakjunk egymás mellé, amiket így képekhez tartozó történetek vannak, és az a... Benne volt félelem, hogy ez fog-e működni, én szeretem ezeket a történeteket, és sok ideje gyűjtöttem, hogy egy ilyen típusú tematikus mesélős kiállítás ez működik-e, de nagyon pozitívak a visszajelzések, úgyhogy ez jó iránynak tűnik, amit én boldogan fogok folytatni, akár tök más tematikák mentén is.
1: Egy író, egy kritikus művészettörténésszel beszélgethetek Rieder Gábor személyében, éppen ezért merem megkérdezni, hogy nem kiejtve az érzékenyítés szót, de végig sétál, ez egy jó utca, ez egy híres utca, itt keresünk a lakásba képeket, itt keresünk, ha van vagyonunk, akkor képeket. Ezek a történetek, ezek az emberhez tesznek hozzá, vagy van ebben ilyen edukáció, bocsánat?
2: Hát ez egy kereskedelmi galéria, úgyhogy itt a művek többsége az keresi az új tulajdonosát, de nem mindegyik, mert nyilván itt a történeti tipológia miatt, vagy a történeti szám miatt itt annak gyűjteményekből érkező alkotások is. De nagyon az a célunk ezzel az intézménnyel, hogy a K2-vel, hogy ez egy nyitott intézet legyen. Tudom jól, hogy a kortárs művészetben van egy ilyen küszöbb félelem, aki nincs benne ebben ennek a törzsi világába, vagy a szubkultúrájába, az nehezen mer belépni egy ilyen térbe, de mi nagyon arra törünk, hogy egyrészt a Falkmiksa utcának a közönsége, akik klasszikusabb művészetre vannak hangolva, de mégiscsak kiállításjárók, meg művészet csodálók, azok jöjjenek és nyitogassák a mi kapuinkat is, és nézzék ezeket a kiállításokat, de nem titkolt missziónk, hogy egy szélesebb közönséget is elérjünk, és ezek a K2-nek a kiállításai épp az izgalmas tematikák mentén, azok szélesebb közönséghez is eljutassák a kortárs művészetet, úgyhogy hajrá, mindenkinek drukkolunk, hogy jöjjön és látogasson meg minket, akkor is, hogyha máskülönben ritkán vetődik el kortárs képzőművészeti kiállítás.
1: Érzem a búcsú szándékát, de hihetetlenül szemtelen vagyok, és azért még rákérdezek gyorsan az AI-ra, vagy a mesterséges intelligenciára. Szóval azért ez egy jó reklám, nem? Ezzel lehetne közelebb hozni? Vagy ez távolodás, távolítás?
2: Nem vagyok benne annyira biztos, tehát azért az AI-nak van egy ilyen taszító ereje is, tehát a művészek elvesztik a copyright jogukat, az emberek elvesztik a munkájukat, a befektetők a befektetett részvényértékeiket, tehát azért van egy ilyen boszorkányüldözéses hangulat is most az AI körül. Nem beszélve arról, hogy az, hogy fiataloknak tetszik, vagy nem tetszik, van fiatal generáció, ami lázad az AI ellen is, rosszul van mindentől, ami AI szlop, és ami az AI-ról szól, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ezzel azt szeretjük, hanem ezzel foglalkozni kell, és amúgy az, hogy a Bacskó hozzányúl ezzel a korai AI-jal, abban egy külön báj van, hogy 3 évvel ezelőtti programok, azok ilyen őskövületnek tűnnek már, tehát hogy ilyen történeti ereje van az egésznek, tehát hogy ez nem az a hiperreális ilyen túl fényelt és túl stilizált, nagyon mosolygós, nagyon szép AI világ, hanem egy ilyen csikorgós, korai, ilyen archaikus AI világ, ami közben szerintem többet elmond, ezt sokat lehet belőle tanulni, mert hogy ez is velünk él ilyen párhuzamos jelenségként az AI, nekem az a tapasztalatom, vagy az az érzésem, és hogy velünk fog élni ez a generáló dolog, és ez... Szóval nekem olyan ez, mint egy jó skifi. Tehát egy jó skifiben nem arról van csak szó egy intellektuális skifiben, hogy nagy a lézerharc, hanem hogy el van képzelve egy párhuzamos világ. És a párhuzamos világnak a más törvényszerűségei miatt ott minden másképp működik. De ez nem önmagában poén, hanem akkor, amikor az ember elkezdi ezt visszavonatkoztatni a saját világának az átrendszerére, és arra gondolni, hogy lehetne másképp is. Lehet, hogyha más premisszából indulunk ki, akkor más lesz a konklúzió. És hogy az AI valami jó esetben, amikor nem elveszi a munkánkat és kirobbantja az atomháborút, akkor amúgy erre a lehetőséget, hogy azon gondolkodjunk, hogy mi az, ami nekünk alapvetés, látásban, gondolkodásban, bármiben, és az hogy lehetne másképp elképzelni. És ez, szóval ezek itt föl vannak dobva, és én amikor nézem a Bacskó Robertnek ezeket az AI-os generált képek alapján készült festményeit, akkor én mindig ezeket a kis történeteket, ezeket és elemeket keresem bennük.
1: Járjon az agyunk, jaj de rossz, de tényleg ez jutott eszembe. Falk Miksa utca 19, ha egészen pontosan keresik, hogy mi merre jártunk. Most a K2-ben, kooperatív kortárs térben, a térre még egy K betűt majd ki kéne találni, de szerintem ez jó lesz. Rieder Gábor művészettörténész, én nagyon-nagyon szépen köszönöm a történeteket, meg bármit, ami itt létezik, és mit kell kívánnom? Van itt, hogy mit kívánjak? Két hete indultak.
2: Sok látogatót, akik héttől péntekig 10-től 6-ig jöhetnek, és nézhetik a kiállításokat.
1: Na, ez volt a legegyszerűbb és a legmarketingesebb, amit nekem kellett volna elmondanom. Rieder Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönöm, úgyis, mint művészet, történész, kurátor, szerkesztő, de hát a K2 művészeti igazgatójának köszönhetem, hogy beszélgethettünk, és akkor tényleg irány ezek szerint a Falk Miksa utca, meg irány a 21. század, itt élünk, nincs mese. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, viszont hallásra, minden jót.
2: Én is köszönöm, viszont.
1: És természetesen az én buta kérdéseimmel, az invitálással és mindennel együtt ez a beszélgetés újra hallgatható 21. század. Fölhívtam a figyelmet a Spotify oldalunkon vagy fülünkön, mármint az önök fülén, és gondolkodjanak el, hogy ez mennyire mesterséges dolog. Nem, itt végül is két ember beszélgetett, megbeszélve azt, hogy mennyire tudunk mesterségesek is lenni, mennyire tudunk kortársak is lenni. Ha ez képzőművészet, akkor csak egyet tudok mondani, ne féljenek tőle. És tényleg ne féljenek tőle. Kocsi Zoltán zongorázása most megnyugtatja önöket, Beethoven F-moll szonátájának második tétele következik. Amik hátradőlnek, szerintem csukják be a szemüket, úgyis képek jönnek elő, tehát abszolút van létjogosultsága a képzőművészetnek. Manapság is, meg a fejünkben is. Szeptember 21-e, könnyedén és nyugodtan. Ez a klasszik nyitány.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól, a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, a Fiumei úton az Orci út felé. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól, a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, a Fiumei úton az Orci út

0: Az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket, kellemes délelőttöt kívánok! A korai órákban friss, többnyire napos, gyengén felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet a kezdeti órákban 17 Celsius fok körül alakul. Az északnyugati szél azonban határozottan megélénkül, sebessége eléri a 14 km per órát. Ritka szélső értékként jegyezték fel, hogy 2021-ben ezen a napon Kakucson egészen mínusz 1,1 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, meghozva az ősz első fagyát. Máté napja lévén a kalendárium szerint a reggeli tiszta, derűs idő kiváló és bőséges jövőbeni bortermést vetít előre. A friss élénkülő légmozgás miatt és az esetlegesen előforduló eső, záporeső miatt a munkába induláshoz mindenképpen egy melegebb átmeneti kabát vagy elegáns dzseki viselését javaslom, esernyővel kiegészítve. Tartalmas és sikeres napot kívánok Önöknek!

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92. szeptember 21-én hétfőn. Hétindító van, tényleg őszindító van, mert hogy bejött ez a hidegfront állítólag, de ezt már sokat szóra ígértem önöknek. Az biztos, hogy a következő órában egy olyan napindítóval foglalkozunk, ami megkímél minket a stressztől, meg megkíméli a gyerekeket a stressztől. Úgyhogy a Percek magunkért rovatunkban majd egy beszélgető körrel indítunk, ahogy tényleg kéne indítani, mármint egy beszélgető körrel a Szegedi Karolina iskola különlegessége ez. Nem most kezdték, már régebben, több mint másfél évtizede, ami azt jelenti, hogy 30, Jézusom, tehát ennyit az én matematika tudásomról. A Szegedi Karolina iskolában a diákok megosztják egymással élményeiket reggel, sőt aggodalmaikat és örömeiket is. Ez egy ilyen napindító beszélgetés. Az én napindítóm pedig a legfontosabb programhoz kötődik, amit magamnak találtam, vagy félve magamnak találtam, ez az Alzheimer világnapja és az Alzheimer hónapja, ami zajlik egész szeptemberben. Néhány tévhit, amit el kellene oszlatni. A kattintgatás azt jelenti, hogy a felejtek.hu weboldalon járok, ott is a tények és tévhitek fülön. Azt mondja a tévhit, meg írják nagyon sokan, hogy amennyiben valamelyik családtagom demenciában szenved, akkor én is demens leszek. Hát vannak genetikai tényezők, igenis ezek szerepet játszanak a demencia számos formájának kialakulásában, de nem bizonyított az összefüggés. Ezért lehetséges, hogy én, a gyermek, ápolom a fölmenőmet, a szülőmet, még tisztán, mármint, hogy én tisztán. Aztán ott van a legfontosabb tévhit talán, hogy a demencia kizárólag idősebb embereket érint. Sajnos nem. Azt kell mondjam, hogy sajnos nem, mert hogy a demenciában szenvedő betegek többsége százalékosan ugyan 65 év feletti, de 40-es vagy 50-es életévekben is elindulhat maga a folyamat, de azért valamennyire megnyugtató, hogy az életkor előhaladtával nagyon sokunknál, nem tudom, hogy kell és hogy illedemes mondani, egyáltalán nem alakul demencia. Itt van a legrosszabb, hát ezt nem is akartam elmondani, de aztán rávettem magam, hogy a demencia gyógyítható, néhány fajtája visszafordítható, de inkább a szinten tartást mondjuk legjobb szónak, tehát jelenleg nem gyógyítható betegségről és korról beszélünk, aztán itt jön a legáltalánosabb, tényleg a 4-es-6-os villamoson hallott dolog, hogy az emlékezet kiesés, az igenis egyenlő a demenciával, de nem, mert hogy az természetszerű, hogy elfelejtünk időnként dolgokat, és nem feltétlenül az emlékezet kiesés jelenik meg első tünetként, vannak kedélyállapot, meg viselkedésbeli változások, vagy hogyha a képességek megszűnnek, vagy beszűkülnek, hogyha ezek tényleg fontosak, akkor tényleg orvosi vizsgálat szükséges. Visszatérve még egy előző tévhithez, hogyha a demencia megelőzhető, nem, az jön, nekünk kell fölkészülnünk is, nekünk kell egészségesen élnünk, mint azt már sokszor hangsúlyoztam, kell nézni a vérnyomást, igen, kell fizikai aktivitás, igen, kell helyes táplálkozás, igen, aktív társas élet és aktivitás, igen, tehát hogy az agyunkban az a mindenféle, az mozogjon, és ne csak úgy üljünk, mint a bármik. Véget ért az addigi életünk, hogyha jön az a bizonyos diagnózis? Nem, mert azért nagyon hosszú évig még lehet a számunkra megszokotthoz, a számára megszokotthoz hasonló és aktív életet élni, akár alkotó energiával, akár társadalmi aktivitással, úgyhogy ez is benne van, és a legutolsó, amit tényleg szeretnék eloszlatni, hogy minden demenciában szenvedő előbb-utóbb erőszakossá és agresszívá válik. Nem. Ezt így felejtsük el. Jó, de törődni kell a dologgal, még egyszer felejtek.hu, illetve feledhetetlen.com, ez a feledhetetlen alapítvány weboldala. Most az Alzheimer világnapján, illetve az Alzheimer hónapban, meg a demenciáról beszélgetve, semmi nincsen kőbevésve. Jó, tegyünk egymásért, és tehetünk magunkért. Ez volt a legfontosabb. És ez olyan túl általánosnak tűnik, de hát az is túl általános, hogy a nap kezdeti beszélgetés az jót jelent, és egy iskolában is jót jelent, úgyhogy a jövő órában, a következő órában ezzel foglalkozunk, addig azonban táncoljunk egy jót spanyolosan.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes-szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hideg front hozott lehűlést, ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz az autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, ami túlárazott. Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Esküttesz Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az iráni elleni háború előtt naponta átlagosan 125 nagykereskedelmi hajó haladt át. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig néhány részletben összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. Csak nem 200 kilogramnyi vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsodabaú-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli fóliazsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csak nem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárjegy nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak. Emiatt a jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben. Jelentős késésekre kell számítani a Ceglidi vasútvonalon, mert a repülőtér közelében leszakadt a felső vezeték. Pest-Szentlőrinc és Vecsés között nem járnak a vonatok. Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok közlekednek. Napközben a Ferihegyi repülőtér felé torlódás várható. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a harmadik kerületben a Cecz János, közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes hét indítást itt szeptember 21-én a klasszik nyitánnyal. Tényleg hétfő van, tényleg 9 óra után járunk, és tényleg azt kell mondanom, hogy talán túl sokat foglalkoztam egy minket érintő és 21. századi problémával. Na most leszek becsapós, egyrészt a kortárs művészettel, mert hogy az elmúlt órában a K2, a Falkmiksa utcában található K2 galéria megindulásáról beszélgethettem itt, és ez természetesen, mármint a beszélgetés az visszahallgatható Rieder Gáborral a Spotify-on, a becsapás után pedig azt mondom, hogy nem becsapás, de tényleg a magyar webben elérhető összes dolog az a Magyar Dráma Napjáról van, ami nagyon jó és nagyon szép, csak hogy egyébként meg az Alzheimer világnapja is van, meg az Alzheimer hónapja is. Na, de akkor visszatérve, nagyon vicces és nagyon aranyos dolog, hogy a Magyar Dráma Napja kapcsán a Nógrád Vármegyei Hírportál, az NOOL.hu egy nógrádi ember tragédiája és reménye címmel közöl velünk egy írást, amit nagyon szeretünk, és természetesen azt is szeretjük, hogy én gyorsan kaptam egy üzenetet egy program ajánlóról. Ez a program ajánló pedig arról szól, hogy mit tehetünk és hová mehetünk el, hogyha a Magyar Dráma Napját keressük. Nos, a Víg Szalont ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert hogy itt is volt egy beszélgetés Nádas Péter, Nádas Péter kapcsán, mert hogy volt egy 1985-ös remek és legendás előadás, és a Magyar Dráma Napján ma este 6-kor a Víg Szalomban Nádas Péter emlékére lesz egy különleges esemény. Ugye ez a bizonyos 1985-ös esemény a Pesti Színházban egy előadás volt, a Találkozás című dráma Rutkaival, Hegedűs D. Gézával és Valló Péter rendezésében. Ami maradt felvétel, azt itt levetítik majd, beszélgetnek róla Stankai Ádám vezetésével. Úgyhogy így is lehet hozzá kapcsolódni, így is lehet kapcsolódni a Magyar Dráma Napjához. Na, de a leglényegesebb, hogy nem sokára majd beszélgetünk, óra előtt beszélgetünk, reggel beszélgetünk, előzetesen beszélgetünk, és természetesen mindez azt a célt szolgálja, hogy az iskolai stresszt elkerüljük, meg mindenféle stresszt szerintem ezzel fogunk rájönni, vagy erre fogunk rájönni, amikor a Szegedi Karolina iskola képviselőivel beszélgethetünk. Nyugodjanak meg, dőljenek hátra, jöjjön a Víg Özvegy nyitánya.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: És tényleg az egymásra figyelés a legfontosabb dolog. Megígértem a kedves hallgatóknak, hogy beszélgetni fogunk. Ráadásul egy adott időpontban beszélgetünk, úgyhogy a Szegedi Karolina iskola, hát nem is tudom, hogy újdonságáról, vagy régiségéről, azért ez majdnem egy 30 éves program, beszélgethetünk. Két hölgyel, a két hölgy nevét most felsorolom, és aztán csak azt fogom mondani, hogy Mária és Katalin, tehát Kovács Mária, a Szegedi Karolina iskola intézmény egység vezetője, illetve Váriné Fejes Katalin tanítónő, aki nagyon izgul, mindannyian nagyon izgulnak, de én jó reggelt kívánok, jó reggelt, hölgyeim!
2: Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és nagyon szép további napot kívánunk.
1: Ugye, mert egyébként a nap süt, de hát majd megjön ez az ősz, és mindig megjön az ősz, és mindig megjön az iskola. Mióta jön meg az ősz, és mióta vannak beszélgető körök a Karolinában? Gyorsan tisztázok, mert én itt az évszámokkal nem voltam tisztában.
2: Jó, akkor én kezdeném. A Boldogasszony iskola nővérek által 1872-ben alapított, majd utána újra kellett indítani több mint 30 éve a Karolina iskolát, és hát az első naptól kezdődően indulnak ezek a reggeli körrel ezek a napok, és hát úgy gondoljuk, hogy nagyon segít a gyerekeknek abban, hogy igazából megérkezzenek a iskolába.
1: Én nem akarok itt mindenféle ózkodást mondani, de hát nem elég a szegény gyerekeknek, hogy beérnek, kidobja őket anya, apa a kocsiból, leszállnak a villamosról, ha Szegedről beszélünk, vagy bármi. Miről szól ez a dolog? Ez még plusz egy idő elvevés, avagy kérek egy pszichológiai hátteret, hölgyeim?
2: Hát így bennünk, vagy nekünk segítség, és a gyerekeknek is, mert ezt tapasztaltuk. Ugye ezek a reggeli feszült percek, hogy biztosan beérjek, odaérjek, mindenki ismeri a reggeli indulás segítségét, és hát próbáljuk mi ezzel a gyerekeket tényleg megérkeztetni a mindennapokra, a nap kezdésre, hogy kicsit ezt a feszültséget tudják oldani. Ekkor, amikor elkezdjük ezeket a 15 perceket, mert igazából ezek 15 percek így úgy hallatszik, hogy ez egy nagyon kevés idő, de nem kevés arra, hogy tényleg lássuk azt, hogy a gyerekek hogyan érkeztek meg, kinek indult nehezebben valami miatt a napja, kire kell jobban odafigyelni, segíteni, hogy oldódjon benne a feszültség, kihez kell majd többször odalépnünk, hogy ezzel is megsegítsük azt, hogy azt, amit hozott, azt le tudja rakni.
1: Mindenki azt hiheti a beszélgetésnél, bocsánat, csak hogy ilyen kisdiákokról beszélgetünk, akik éppen most szoknak hozzá az iskolához, de a Karolinában az érettségizőkig mindegyik osztály így kezdi a napot, ugye?
2: Igen. Tehát első osztályoktól egészen az érettségiző, hát mondhatjuk úgy, hogy kis felnőttekig ezzel kezdik a napot. Ugye a kicsiknél már elkezdjük így, és igazából ebben nőnek bele a nagyok. Tehát ez egy folyamat, az első osztálytól elindul, és akkor folyamatosan építkezünk a gyerekek életkorának megfelelően zajlanak ezek a reggeli körök, a témák, a tevékenységek, és minden, ami ebbe a 15 percbe beletartozik.
1: Kérek szépen egy praktikus mesélést. Itt mindenki szóhoz jut, itt minden téma szóba kerül?
2: Hát úgy épülnek ezek a reggeli körök föl, hogy vannak olyan reggelek, amikor a beszélgetésé a főterep. De amikor azt látjuk egy reggel, hogy a gyerekek valami miatt kicsit mozgalmasabbak, mozgékonyabbak, akkor egy olyan játékot hozunk be, amivel szintén ugye segíthetik egymásnak azt, hogy megérkezzen, jókedvre derüljön, és akkor lehet ez egy rövidebb játék. Utána következhet egy meseolvasás. Tehát ennek egy kidolgozott tematikája van igazából ezeknek a 15 perceknek, és ezekből dolgozunk mi, illetve tudatosan építjük föl ezeket a reggeleket.
1: Na, akkor ez lett volna a következő kérdés, hogy mennyire lehet tudatosan. Önök mind egy személyben pszichológusok is, Mária Katalin?
2: Hát nem, tanító nénik vagyunk igazából, tehát sok éves tapasztalat van már mögöttünk, és azért sok mindent megtanul az embernek, hát a tanulmányai során is tanult azért valamennyi pszichológiát, és akkor meg hát a képzések sokat segítenek.
1: Mennyire lehet ilyenkor őszinte az ember gyermeke? Hát mégiscsak beérkeztem egy iskolába, ott viselkedés van, ott hierarchia van. Biztos, hogy minden őszinte, minden pillanat őszinte például?
2: Hát, ahogy említettem már, hogy első osztálytól, tehát az első naptól kezdődően vezetjük be a gyerekeket ebbe a beszélgetős körbe, tehát ők igazából nem veszik azt észre, hogy ez egy tudatos dolog, ahogy mi elkezdünk velük dolgozni, mert hát ugye ez is egy velük végzett munka, és egy idő után ugye a játékok segítségével, a meseolvasás segítségével, annak a tanulságának a megfogalmazásával, egy olyan légkör, bizalmi légkör tud kialakulni, ami segít a gyerekeknek abban, hogy megnyíljonak. És ez nem kötelező. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy ő nem szeretne most arról beszélni, arról a témáról, amit fölvetünk, akkor ő nem beszél róla. Tehát ennek semmiféle hátrányát, semmiféle következményét nem tapasztalhatja meg. Azt mondja, hogy ő most nem, inkább csak hallgatja a többieket, már ez is egy nagy segítség számára, mert tanulhat abból, amit a többiek elmondanak.
1: Katalin, egy sok tízezres réteg képviselőjeként azért nagyon jól tudja, hogy van elég feladat, van nagyon sok feladat. Ez nem egy plusz teher?
3: Semmiképpen meg sem fordul, azt gondolom, és ezt mondhatom a saját Karolinába tanító pedagógusaink nevében, hogy ezt nem terként éljük meg, hiszen ebből mi is ki tudunk valami olyan dolgot venni, ami mondjuk a napi indulásnál az egész napunknak a motiválását segítheti, mind a gyerekekkel való kapcsolat tartásban, mind pedig abban, hogy előrébb tudjunk haladni a következő napok céljainak az elérésében. És amiről nagyon fontos, hogy megvalósul számunkra, hogy a gyerekek nagyon sokszor már ők maguk igénylik ezeket a reggeli köröket, hogyha esetleg egy-egy alkalom miatt mondjuk nem azzal kezdenénk, vagy az időbeosztásunkban nem úgy férne bele, hiszen már saját maguk is adnak játékcímeket ezeknek a reggeleknek, függetlenül attól, hogy kicsik vagy nagyok, a saját életkori sajátosságaiknak és a személyiségükhöz kapcsolódva ráhangolódásként kérik. Esetleg mondanék egy-egy ilyen konkrét játékot. Például szívesen a Mária említette, hogy egy jobb elinduláshoz, amikor mondjuk még álmosan érkeznek, ébredj velem játékokat szoktunk játszani, amik igen örömteli vidám mozgással, énekelve, játékos utánzással felkeltik a gyerekeket, mind a testrészeiket, és hát segítik abba, hogy a napjuk egyre energikusabbak legyenek. Nagyon szeretik a motivációs játékainkat, amiért vártam ezt a napot, amikor a saját érzéseiket emelhetik ki benne, és ezeknek azért nagyon fontos a ezeknek a játékoknak a beszélgetős része, mert mindenki figyel akkor a másikra, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Varázsmondataink között van, amikor saját maguk gyűjtik össze egy dobozból, pedig reggel kihúz, hogy na vajon mi is vár minket a mai napra, képesek vagyunk rá, vagy itt vagyunk neked, vagy biztosan sikerülni fog, ezek nagyon nagy lendületet tudnak a gyerekeknek adni mindenképpen.
1: Az én feleségem az mindig nevet rajtam, amikor én mondom, hogy én egyszerűen féltem iskolába járni, bár sikeres voltam, meg szerettek, meg, de minden reggel egy külön procedúra volt, hogy fölébresszem magamban az iskolás énemet. Mennyiben szolgálhat ez a stressz ellen?
2: Teljesen szolgál a stressz ellen, mert ugye az, hogy körbe leülünk a szőnyegre, már az, hogy ott együtt vagyunk, letesszük a táskánkat, letesszük azt, hogy most a buszról éppen leszálltunk, vagy a villamosról, vagy nagy volt a forgalom, és csak egymásra tudunk figyelni. Tehát észrevétlenül megtanulják azt, hogy odafigyeljek a másikra, egymás véleményét el tudják majd, megtanulják elfogadni, egymást elfogadni, akkor az egymás iránti tiszteletet megtapasztalják, egymás kölcsönös támogatására van lehetőség, és az egymással való együttműködésre. Lehetőség nyílik arra is, hogy ugye egymás között a véleményüket véleményt cseréljenek, kultúrál vitára, és igazából eközben észrevétlenül fejlődik be a beszédkészségük, érzelmi, szociális képességük és a személyiségük. Mert mi itt az iskolában arra törekszünk, hogy a teljes embert fejlesztjük, és az oktatás mellett ugyanolyan fontos szerepet kap a nevelés, a harmonikus személyiség kialakulásának a segítése, a kibontakoztatása. És olyan programjaink is vannak, amikor testvérosztályok jönnek el, és velük egy közös reggelt kezdünk. Ők a nagyok, ők az 5-től 12-dik osztályba járó gyerekek, és akkor ő velük egy közös napkezdés. Ők olvasnak mesét, vagy fölkészülnek egy kis jelenettel. Tehát tényleg próbáljuk a gyerekeket minél inkább stresszmentessé tenni, vagyis amit lehet, leveszünk a vállukról.
1: Katalin nagyon jól tudja, meg mindenki nagyon jól tudja, hogy vannak hallgatag gyerekek, akik ott el vannak a háttérben, ők úgyse szólnak, meg nem emelik fel a kezüket. Ők ilyenkor egy picit megnyílhatnak, vagy mi a helyzet velük?
3: Mindenképp nagyon figyelünk ezekre a gyerekekre, hiszen nálunk is vannak az osztályainkban, akiknek kicsit több idő kell arra, hogy ugye? Megérkezzenek minden téren. Nagyon igyekszünk olyan úgy terelni ezeket a beszélgetéseket és játékokat, hogy ők maguk lépjenek be és kapcsolódjanak. Gondolok itt például olyanra, hogy főleg kisebbeknél nagyon nagy hát segítség lehet egy plüss figura, vagy egy olyan eszköz, amivel körbeadhatják egymásnak is. Például amikor akinek a kezébe van, akkor az az ő perc, ezt így hívjuk, hogy én idő. És akkor tényleg csak ráfigyelünk, csak őt figyelik a többiek. Nagyon sokszor alkalmazzuk egyébként nem csak reggeli körök, hanem a tanítási órákon is, hogy ezeknek a visszahúzódott gyerekeknek olyan feladatot adunk, amivel egy kicsit kiléphet a többiek elé, és hogy így fontosabbnak érezheti azt, hogy ő is egy nagyon fontos része az osztálynak.
1: Nézve a karolinaiskola.hu, azért az olvasása hétfő reggel nekem bajom van, én egy ilyen háttérbe húzódott gyerek voltam az iskolában is, Itt van a szociális érzékenység. Ebben mit tud adni ez a 10-15 perc?
2: Hát az, hogy egyáltalán megtanulna a gyerekek egymásra figyelni. Tehát, hogy oda tudjak lépni, látom, hogy ő most valami miatt kicsit visszahúzódott. Ugye az már egy jelzés, a kezdetén beszéltem arról, hogy nem mindenki akar minden reggel beszélni. Ez egy jelzés a gyerekek számára is, nekünk is, és akkor látjuk és látják a gyerekek, hogy most ő hozzá oda kell lépni, segíteni kell, mert valami miatt szomorú. Valami miatt nincsen kedve most ebbe a beszélgetésbe bekapcsolódni. Tehát ezek igazából tehát mindenféle készséget fejlesztenek, az empátiát, és van arra lehetőség, hogyha megnyílik a kisgyermek arra is, hogy személyesen nekünk mondja el, hogy mi az, ami őt bántja, hogyha nem szeretné a többiek előtt elmondani, de lehetősége van arra is, hogy megoszta azt, hogy hogy most megbetegedett a kis állata, és ez aggasztja. Tehát, hogy mindenféle olyan problémával fordulhat az osztályhoz, és az osztály meghallgatja.
1: Én azt hittem, hogy ez a kezdeményezés, ami nem egy ördögtől való, és nem egy régi találmány, ez lehetne általános, de át kell adni? El kell mesélni a többi intézmények? Tehát szakma és szakma tanárok és tanárok között ezt el kell mesélni? Tudnak segíteni másoknak?
2: Hát persze, természetesen. Igen, igen, igen, mert azért több mint 30 év tapasztalat, nagyon sok minden benne van, és nagyon sok tudás halmozódott föl, vagy raktározódott el. Tehát igazából mi is a Boldogasszony iskola nővérek németországi iskolájánál jártunk tanulmányúton annak idején, 1992-ben, és onnan hoztuk mi ezt a reggeli kör, vagyis a reggelek kezdését. Hát ugye mindenki utána a saját képére így, tehát a saját iskolájára kell, hogy kialakítsa, mert mindenhol más-más módon van az iskola fölépítése, maga a légkör, és ezt tényleg magának kell kialakítania. Ugye nálunk közös imával kezdődik. Tehát, hogy ez is már egy olyan lépés, vagy olyan kezdés, ami egy kis elcsendesedésre, egy megérkezésre segíti a gyerekeket.
1: Obermachtal volt az a bizonyos helység, ahol ugye ez az egész elindult, vagy ahonnan szerezték, és meddig? Azért ez egy nagy iskola, a Karolinák az óvodától tartanak egészen az érettségig.
2: Igen.
1: Itt mind-mind más kell, és más, jaj, de csúnya szó, más készség, más skill kell, Katalin, tehát hogy ez elsajátítható, tanulható, vagy aki ezzel nem rendelkezik, az annak az osztálya, bocsánat a szlengért, de az ez bukta.
3: Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára el lehet sajátítani, hiszen alapból pedagógusként egy pedagógiai alkalmassággal rendelkezünk mindannyian. Most ez legyen óvodapedagógus, lehet egy tanító, egy fejlesztő pedagógus, vagy mondjuk a felsőbb a tanáraink, vagy a gimnáziumban tanítók. Itt talán az a legfontosabb, hogy legyünk nyitottak ez iránt, illetve legyen meg az a motivációnk, hogy mi magunk is szeretnénk ebbe fejlődni. Mert azért ez is olyan, hogy a reggeli köröket mi a gyerekekkel, hát ha nem is szó szerint, de hogy együtt formáljuk. Mert hogy látjuk az ő megérkezésüket, a miénket, nem minden nap tudjuk ugyanezt végigvinni egyébként ebbe a 15 percben, amit eltervezünk, de akkor legyünk rugalmasak abban, hogy a következő napokban valamilyen szinten ezt beépítjük. mindenképp az kell, hogy legyünk kreatívak, legyen meg az a fantázia világunk, és nagyon sokszor pont egy-egy gyerektől kapunk egy olyan jelzést, vagy egy olyan gesztus, vagy pont egy olyan szót, ami elindítja, hogy mondjuk a következő napokban ezt hogyan tudjuk beépíteni, hiszen nagyon sokszor a gyerekek a legjobb tükrei a pedagógusoknak abba, hogy észrevegyük, hogy ő nekik valójában mire van szükségük. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a reggeli köreink kapcsán még pont arra is nagyon jó lehetőség van ebben a kis időben, hogy amire mondjuk egy tantárgyi csoportosításon belül nem biztos, hogy marad már idő, de hogy nagyon fontosnak tartjuk a jeles napokat. Itt gondolok arra, hogy mindjárt itt van napokon belül az autómentes nap, azután jön a magyar népmese napja, ami nagyon fontos, az állatok világnapja, vagy a madarak fák napja, környezetvédelmi napok, és hát ugye leginkább a mi esetünkben, ami nagyon fontos a mi vallásunkhoz, az adventi, nagybőti időszak, azért ebben a reggeli körökben nagyon sokat ebből bele tudunk vinni.
1: Katalin, ha valami olyasmi merül föl, ami baj, ami egy hűha élmény, ugye nem ijednek meg?
3: Nem, semmiképp. És ez nagyon fontos, hogy erről itt most beszélünk pár szóban, hogy igen, itt nem csak a pozitív dolgok, a megerősítések vannak, hanem igenis van lehetőségük arra a reggeli körön belül, hogy ne csak a jót meséljék el. És pont ezért vagyunk érzékenyek ebbe arra, hogy empatikusságra neveljük a gyerekeinket. És igen, van lehetőség, és hogyha esetleg azért olyan helyzet merül fel, akkor vannak szakembereink is abban, hogy ezt tovább tudjuk mondjuk négy személyes helyzetben ezt továbbvinni.
1: karolinaiskola.hu, magáról az iskoláról, iskolatörténetről, hogy miben mások, itt lehet olvasni. Mennyiben érzik, vevők erre? A tanártársadalom vevők erre, Mária?
2: Persze, igen. Hát azt gondolom, hogy olyan pedagógusokkal dolgozunk, akik ugye azokat az értékeket, amiket mi képviselünk, és szeretnénk átadni a családoknak, a gyerekeknek, ők is ugyanezeket az értékeket vallják, és adják át a saját korosztályuk gyerekeinek, illetve azoknak a szülőknek, akikkel kapcsolatban vannak nap, mint nap.
1: Az utolsó kérdésem pedig egy visszacsatolás. Ugye minden családban is kellene ilyen? Katalin?
3: Igen, talán ez a legjobb dolog. Igen, minden családba kellene, de mi nagyon hiszünk abban, hogy ezt nagyon sok család ebben a mai rohanó világban ezt már most érzékeli, hogy talán ez a megérkezés este, azok a 10-15 percek nagyon fontosak, mind nem csak a gyerekek szempontjából, hanem a felnőttek szempontjából is, hiszen így érkeznek meg. Azért valljuk be, a gyerekek az idejük nagy részét az intézményeinkben töltik, legyen az óvoda vagy iskola, és hát a családban vannak kevesebbet, a hétvégéket persze nem számolva, de hogy akkor tudják a szülők elképzelni, hogy hogyan is telt a napjuk. Azért egy személyes dolgot hagy meséljek el, igen, hogy nagyon sokszor jönnek a szülők azzal, hogy olyan dolgok derülnek ki számukra a saját gyerekeikről, egy-egy ilyen reggeli kör után, hogy sokkal nyitottabban mennek haza, hogy megnyílhattak, hogy mesélhettek magukról, és nagyon hálásak tudnak ezekért lenni. Úgyhogy mi minden maximálisan minden támogatást megkapunk a szülők részéről erre.
1: Én pedig azért vagyok hálás, hogy Tombászné Kovács Máriával, illetve Váliné Fejes Katalinnal beszélgethettem. Nyitott gyerekeket, nyitott perceket, és lehet, hogy bővülő 15 percet. Jó, az iskola előtt csak ennyi adódik, de jó velük beszélgetni. És ugye ez önöknek is jó.
2: Igen. Mivel, hogy ahogy kolléganő is mondta, hogy egész nap velünk vannak, mert mi iskola-otthonos rendszerben tanítunk, és akkor ez azt jelenti, hogy reggel 3:48-tól 4:30-ig mi együtt vagyunk a gyerekekkel. És ahhoz, hogy tényleg meg tudjunk, és tudjunk egymásnak segíteni, mert ők is segítenek nekünk, ahhoz az kell, hogy megismerjük jobban egymást, illetve bízzunk egymásban, megtanuljunk egymásban bízni is.
1: Hölgyeim, nagyon szépen köszönöm, legyen a példa ragadós. és egyre inkább beszélgethessünk arról, hogy nem csak a karolinások, hanem mindenki bír ilyen megérkezési idővel, és beszélgetéssel, és beszélgetőkörrel. Mit kívánjak a mai napra? Hétfő van, azért az nehéz ilyenkor, nem?
2: Igen, hát egy mosolygós reggelt. Akkor onnan tudunk tovább haladni.
1: Mosolygós reggelt és délelőttöt kívánok. Igen. Tombászné Kovács Máriának, Várinné Fejes Katalinnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettek velem. Viszont hallásra!
2: Köszönjük hallásra! Viszont hallásra!
1: Minden jót!
2: Minden jót!
1: És természetesen a Szegedi Karolina iskolával még találkozhatnak, ha beütik interneten, hát 21. században a karolinaiskola.hu weboldalt, illetve hogyha visszahallgatják a beszélgetést. Nem csak 15 percben, nem csak reggel, Spotify-on. Figyeljünk egymásra, ennél fontosabbat nem tudok kitalálni. És tényleg ez nagyon jó, meghallgatni egymást. Mondjuk el, hallgassuk meg, ha tudunk valamit, akkor pedig tegyünk hozzá. Én annyit teszek hozzá, hogy most jön Rossini Sejem Létra nyitánya a Budapesti Fesztivál zenekar jóvoltából, ki más, mint Fischer Iván, a karmester. A következő majdnem 6 percben dőljünk hátra és élvezzük a hétfő reggelt szeptember 21-én itt a Klasszik nyitánnyal.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban Mátó-Lapesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták Mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket, kellemes délelőttöt kívánok! A korai órákban friss, többnyire napos, gyengén felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet a kezdeti órákban 17 Celsius fok körül alakul. Az északnyugati szél azonban határozottan megélénkül, sebessége eléri a 14 km per órát. Ritka szélső értékként jegyezték fel, hogy 2021-ben ezen a napon Kakucson egészen mínusz 1,1 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, meghozva az ősz első fagyát. Máté napja lévén a kalendárium szerint a reggeli

0: Tiszta, derűs idő, kiváló és bőséges jövőbeni bortermést vetít előre. A friss, élénkülő légmozgás miatt és az esetlegesen előforduló eső, záporeső miatt a munkába induláshoz mindenképpen egy melegebb átmeneti kabát vagy elegáns dzseki viselését javaslom, esernyővel kiegészítve. Tartalmas és sikeres napot kívánok Önöknek!
1: Következik Nyikolaj Rimszkij-Korszakov, Dongó. Zongorán közreműködik Bizjak Dóra és Zentai Károly.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: De még mielőtt útra indulnánk, azért szerintem ezt az útra indulást gondoljuk újra vízen. Én tudom, hogy nagyon sok baj volt idén a Balatonnal, meg hogy volt-e benne víz, meg nem volt benne víz, de azért egy kis ünneplés belefér 1846-ban az első balatoni gőzhajó elindulása kapcsán, hogy miért gőz volt, és miért nem elektromos, most ezt nem vagyok hajlandó végig tárgyalni és végig beszélni. Van a történelmünknek olyan szelete, amit szeretni kell, hát nem volt éppen up-to-date. Tehát Balatonon első gőzhajó, volt gőzhajózási társaság a Balatonon 1846 áprilisában, és aztán ugye a Kisfaludi névre keresztelt, az angliai Pengyárból hozatott hajó Széchenyi 55. születésnapján, vagyis hogy 1846. szeptember 21-én indult el első útjára, tehát a legnagyobb magyarnak is születésnapja van, tehát Szirtes Áginak is születésnapja van, tehát autizmus világnap is van, a kettő nem összekötendő, és hallgassák végig szerintem mai témáinkat, ami szólt egy remek kortárs magyar képzőművészeti galéria megindulásáról, ez a K2, nem megmásztik el, hanem meglátogatni a Falk Miksa utcában, illetve Szegedről a Karolináktól, a Karolina iskolából érdemes egy ilyen reggeli beszélgetést negyed órában elsajátítani. Na akkor jöjjön, hogyha visszakattintok, ez a bizonyos útra való. Egy rendkívül irigyelt helyen élő, a karibi térségben élő fiatal, akkor még fiatal írótól, ami azt jelenti, hogy nekünk most ebben a pillanatban de Sir Derek Alton Walcottot kell ünnepelnünk, illetve ráhallgatnunk, és így szól az idézet: eljön majd az idő, amikor örömmel üdvözlöd önmagadat, amikor megérkezel a saját ajtódhoz, a saját tükrödbe, és mindketten mosolyogtok a másik üdvözletén. Tehát amikor azt mondom, hogy hallgassuk meg egymást, figyeljünk egymásra, akkor hallgassunk magunkra, és figyeljünk magunkra is. Nagyon fontosak vagyunk. Minden egyes ember a világban nagyon fontos. A nagy sóhaj után én megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap újra találkozunk itt a Klasszik Nyitányban, és maradjanak továbbra is a Klasszik Rádió 92.1-el. Viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hideg front hozott lehűlést, ismét két napos ülést tart az országgyűlés. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz az autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, ami túlárazott. Ismét két napos ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Esküttesz Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az iráni elleni háború előtt naponta átlagosan 125 nagykereskedelmi hajó haladt át. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig néhány részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Csak nem 200 kg-nyi vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsodabaú-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli fóliazsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csak nem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárjegyi nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak. Emiatt a jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben. Jelentős késésekre kell számítani a Ceglidi vasútvonalon, mert a repülőtér közelében leszakadt a felső vezeték. Pest-Szentlőrinc és Vecsés között nem járnak a vonatok. Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok közlekednek. Napközben a Ferihegyi repülőtér felé torlódás várható. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hidegfront hozott lehűlést, súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos vereséget szenvedett a Német Kereszténydemokrata Unió a tegnapi Mecklenburg-Előpomeránia és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá a voksát. A CDU a fővárosban csaknem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. Csökkent a hajóforgalom a Hormozi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az Irán elleni háború előtt a világ olaj és csepp folyósított földgáz forgalmának mintegy ötödét bonyolító átjárón naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőrizni. A jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük. Ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Nem kell külön igényelni a dízelautók utánjáró támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Csaknem 200 kilogramnyi vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsodabaúj-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli fóliazsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csaknem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárjegy nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak. Emiatt a jövedéki törvénysértés és a költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Ródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Schodelnik Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hidegfront hozott lehűlést. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyermek és egy nő halt meg a légicsapásokban. Ezen kívül egy logisztikai központot, a Bojárkai gázelosztó állomást, az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, valamint infrastruktúrális létesítményeket ért találat. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le, 18 régió és a Fekete-tenger felett. A nem végleges adatok szerint a kormányzó Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A szavazatok 95%-ának összeszámolása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét, mintegy 330 mandátumot szerezhet a 450 fős orosz parlament alsóházban, az Állami Dumában. A második helyen az Oroszországi Föderáció kommunista pártja végzett, majdnem 14%. Az Oroszország Liberális Demokrata pártja 9, az Új Emberek pedig 8%-ot kapott. A részvételi arány meghaladta az 59%-ot. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. A rendőrök még aznap elfogtak egy gyanúsítottat, aki azonban megalapozott gyanú hiányában a hétvégén szabadon távozott. Vélhetően elhagyná az országot, ezért még 3 hónapig biztosan letartóztatásban marad az a lengyel buszsofőr, aki augusztusban az M3-ason szerencsétlenül járt zarándok buszt vezette. Az eddigi vizsgálatok szerint a férfi hajnalban elaludt a volánnál, ezért borult fel a busz. Az 57 utas és 2 járművezető közül 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőrizni. A jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbefojtották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti Vörös Lobogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívótermek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alárendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hideg front hozott lehűlést, súlyos orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében három gyermek és egy nő halt meg a légicsapásokban. Ezen kívül egy logisztikai központot, a Bojárkai gázelosztó állomást, az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, valamint infrastruktúrális létesítményeket ért találat. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le, 18 régió és a Fekete-tenger felett. A nem végleges adatok szerint a kormányzó Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A szavazatok 95%-ának összeszámolása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét, mintegy 330 mandátumot szerezhet a 450 fős orosz parlament alsóházban, az Állami Dumában. A második helyen az Oroszországi Föderáció kommunista pártja végzett, majdnem 14%. Az Oroszország Liberális Demokrata pártja 9, az Új Emberek pedig 8%-ot kapott. A részvételi arány meghaladta az 59%-ot. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. A rendőrök még aznap elfogtak egy gyanúsítottat, aki azonban megalapozott gyanú hiányában a hétvégén szabadon távozott. Vélhetően elhagyná az országot, ezért még 3 hónapig biztosan letartóztatásban marad az a lengyel buszsofőr, aki augusztusban az M3-ason szerencsétlenül járt zarándokbuszt vezette. Az eddigi vizsgálatok szerint a férfi hajnalban elaludt a volánnál, ezért borult fel a busz. Az 57 utas és 2 járművezető közül 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőrizni. A jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, Szép Völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetszínház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker Köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Súlyos orosz dróntámadás érte éjjel Kijev megyét. Elfogták az Erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Hideg front hozott lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Súlyos orosz dróntámadás érte éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyerek és egy nő meghalt a légi csapásokban. Ezen kívül egy logisztikai központot, egy gázelosztó állomást, az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, valamint infrastruktúrális létesítményeket ért találat. Közben az orosz légvédelem csak nem 250 ukrán drónt lőtt le, 18 régió és a Fekete-tenger felett. A nem végleges adatok szerint a kormányzó Egységes Oroszország párt nagy fölénnyel megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A szavazatok 95%-ának összeszámlálása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét, mintegy 330 mandátumot szerezhet a 450 fős orosz parlament alsóházában. A második helyen az Oroszországi Föderáció kommunista pártja végzett, majdnem 14%-kal. Az Oroszország Liberális Demokrata pártja 9, az új emberek 8%-ot kapott. A részvételi arány meghaladta az 59%-ot. Elfogták az Erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a rendőrfőkapitányság. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, a helyszínen meghalt. A rendőrök még aznap elfogták a gyanúsítottat, aki azonban megalapozott gyanú hiányában a hétvégén szabadon távozott. Vélhetően elhagyná az országot, ezért még 3 hónapig biztosan letartóztatásban marad az a lengyel buszsofőr, aki augusztusban az M3-as autópályán szerencsétlenül járt zarándok buszt vezette. Az eddigi vizsgálatok szerint a férfi hajnalban elaludt a volánnál, ezért felborult a busz. Az 57 utas és a 2 járművezető közül 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérüléseket szenvedtek. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon. Erre hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, hogy a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, és hogyha az letelt, cserélni kell a készüléket. Napközben főként északon, északkeleten kell esőre, erős szélre számítani, egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 10-16 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek az államfő. Bordal fesztivált rendeznek Pécsett. Folytatódik a napos, de szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Kinevezéséről az országgyűlés dönt. Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Támogatta Poyák Gábor média tanácselnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a médiajogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg. A választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban, erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid augusztusban tett feljelentést az ügyészségen az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek ítéltek oda. Súlyos vereséget szenvedett a Német Keresztény Demokrata Unió a tegnapi előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok mintegy 5%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A nem végleges adatok szerint az Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A kormánypárt a szavazatok 95%-ának összeszámlálása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét. Rekordszámú 355 mandátumot szerezhet a 450 fős alsóházban. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gálaestje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. Délután főként északon, északkeleten kell esőre, erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére sok helyen süt a nap. Napközben 18-24 fok, késő este 10-16 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette, gyorsabban, mint addig bárki, óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe, így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Minden vitatott szerződés átvilágításáról beszélt a miniszterelnök. Napi rendelőt szólalt fel a parlamentben az államfő. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak, mondta Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök közölte, hogy minden vitatott szerződést át kell világítani. Ahol pedig jogsértés történt, ott az államnak érvényesítenie kell a nemzet érdekét. Úgy fogalmazott, büszke arra, hogy minden egyes forintot, amit sikerült megmenteni a pazarló szerződésekből, azt a magyarokra és a magyar gazdaságra költik. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Baka András erről napi rendelőt beszélt az országgyűlésben. Az ellenzéki pártok nem voltak jelen a felszólaláskor. Az államfő bejelentette, hogy Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Emlékeztetett, hogy az új vezető feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, és helyreállítsa a felelősségrendjét. Támogatta Polyák Gábor média tanácselnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a médiajogász arról beszélt, jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. Nem segít a gazdákon a gázolaj támogatás, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A MAGOSZ szerint a gazdáknak járó jövedéki adó kedvezmény a kiemelkedően magas literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A szervezet ezért újabb kormányzati intézkedéseket sürget. A német kormány október 1-től csökkenti az üzemanyagok adóját. Literenként 17 eurócentet, vagyis körülbelül 62 forintot engednek el a benzin és a gázolaj árából is. Az állam az így keletkező bevételkiesést az energiaszolgáltató vállalatok többletnyereségének megadóztatásával tervezi visszaszerezni. Légi csapásokat mértek az ukrán erők az orosz csapatok logisztikai infrastruktúrájára. A délkelet-ukrajnai Zaporizsja megyében lerombolták azokat a hidakat, amelyeket az oroszok személyzet haditechnika és lőszer szállítása használtak. Hideg front hozott lehűlést, délután főként északon, északkeleten kell esőre, erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére sok helyen süt a nap. Napközben 18-24 fok, este 10-16 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs hétfő délutánt kívánok. Nézzük, hogy kik lesznek ma délután a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Sáros László György építészt, fotográfust hallhatják, aki a Részletekből maga az egész című kiállításáról mesél, amely a Műcsarnokban látható november 15-éig. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Ladányi Beáta, a Kaleidoszkóp ellentétek című rendezvény egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya. Most pedig Nodó G-dur fuvola versenyének első tételét hallgatjuk meg a Kapella Szavária előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

Klasszik Rádió 92.1. Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Sáros László György egyszerre kiemelkedő építész és jónevű fotós. Gyermekkora óta foglalkozik fényképezéssel, és sokáig nem tudott és nem is akart dönteni a fotográfusi és az építészeti pálya között. Végül az építészetet választotta hivatásul, de a fotográfia életműve fontos része lett. A vonalban Sáros László György építész, fotográfus. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Részletekből maga az egész címmel látható kiállítása november 15-éig a Műcsarnokban. Mire koncentrált a kiállítás során?
2: Valójában Kamik Mova cím is legnevezetesen, hogy lehet-e láttakni az egészet részletekből, és értelemszerű, hogy ebben mi a fontos, hogy áll össze valami.
1: Ön a hazai organikus építészet egyik meghatározó alakja. Hogyan került az organikus építészet köré? Mi volt az, ami leginkább vonzotta önt ebben?
2: A családom, mondom azt, hogy képzőművész tagjai meghatározóak voltak számomra, apám, bátyám. Én úgy gondoltam, hogy nekem már nem kell képzőművésznek lenni. Na jó, de akkor mi? És akkor döntöttem a építészet mellett, révén, ahogy az építészet látni és látkapni is akar és enged, másfelől pedig a rajzra, egy alapvetésre szüksége van. Aztán így lett ez, és mindjárt az elején valahogy feltűnt lapközlésekből, egyebekből, akkor az Imre neve, akiről semmit nem tudtam természetesen, de annyira megfogott az, amit láttam, hogy elhatároztam, hogy őt meg kell keresni. Feleségem, vagy hát későbbi feleségem révén úgy történt a dolog, hogy ő előbb találkozott a Imrével, jelezve neki, hogy mi. Én, illetve a barátom, Gerve János, Isten nyugasztalja, el akartuk mindenképpen ismerni őt. Így aztán egy véletlen találkozás folytán ez megtörténhetett, vagy korábban megtörtént, mint gondoltuk. Szumma szumárum, akkor egy címre, akkor indított a magánmester iskoláján, és ennek mondjam azt, hogy első hallgatói voltunk.
1: És egyértelmű volt az ön számára az egész élete során, hogy a fotográfia és az építészet párhuzamából az építészet jön ki győztesen?
2: Nincs köztes. Nem. Uh-huh. Az, hogy én mi mellett döntöttem, végül is ez se nem győzelem, se nem versenység, nem. Arról van szó, hogy a legképzettebb, műveltebb, széles látókörű építészet történész szek sem ismeri a valóságból csekély köredékét annak, amit egyébként tanítanak, kritizálnak. Magyarul az építészetet sokkal inkább képviseli a fotográfia. És ez nagyon fontos, már csak abból a szempontból is, hogy iszonyatos felelőssége van a fotónak. De gondolok.
1: Mert?
2: Annapja múlt 9-11 25. évfordulója. A World Trade Center becsapódó első gép egyetlen felvétel van. Egy francia pestérpár készített éppen riport filmet New York-i tűzoltókkal, amikor is ez a szörnyedelem megtörtént. Aztán azt követően tonna fámra volt már mindenféle fotó, de arról a dologról, a legyen szívül csak az egy. De tudok más példát is mondani. Makóra Timbe katabánya melletti volt csirke csárdája egy őrült dolog miatt leégett. Én nem ismerek többet, mint mondjuk 4 fotót a házról. Tehát még az is mondható, hogy az ember, ha valamit lefényképez, akkor azt tegye úgy, majd lesz az utolsó kép arra a dologról. Ha így azért talán más megközelítés.
1: Mi az, ami a kiállításán látható? Mit szeretett volna leginkább megmutatni a közönségnek?
2: Építészetet, fotográfiát, irodalmat, könyvet, hengstelkedést, nagyon sok mindent. Uh-huh. És hát, mondjuk a helyesíti, ennek alapján meglelkősen be voltunk sorulva mindazonáltal. Nagyon szerettem volna, és ez Szerbehelyi Júlia kurátoroknak sikeredett. Mégsem egy bezsúfolt kiállításban bemutatni.
1: Köszönöm szépen, kívánom, hogy minél többen nézzék meg a kiállítást a Műcsarnokban. November 15-éig látható Sáros László György kiállítása, részletekből maga az egész. Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Köszöntöm Önöket, kellemes délutánt! Az órák előre haladtával megváltozik a légköri helyzet, erősen megnövekszik a felhőzet, így a délutáni órákban többnyire felhős égboltra van kilátás. Eső, zápor sem kizárt. A legmagasabb nappali érték 21 Celsius fok körül tetőzik, miközben az északnyugati szél tovább erősödik. A felhős és szeles alkonyi órákban a szabadtéri programokhoz egy jól záródó szélcseki nyújtja majd szerintem a legnagyobb komfortot. Kellemes délutánt! Thank you.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Chopintől Bachig három különleges hangversennyel várja ősszel a közönséget a Haydneum, a Zeneakadémián. A sorozat október 3. péntekén Chopin dalainak és mazurkáinak estjével indul a Solti teremben. Aldona Bártnyik, szoprány és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerző dalai és zongora művei. Decemberben két további koncert következik Mikulás napján a Zeneakadémia nagytermében, Advent Bachhal címmel Vashegyi György vezényletével a Pörszül kórus és az Orfeó zenekar ad ünnepi kantáta estet. December második szombatján pedig a romantika kerül középpontba, az Ensemble Variabile koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms művei hangzanak majd el a Solti teremben. A Robert Capa kortárs fotográfiai központban november 8-áig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei magyar sajtófotópályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sportpillanatok, valamint természetfotók egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. magyar sajtófotó kiállítás november 8-áig várja tehát a látogatókat a budapesti Capa központban. Csütörtöktől jövő szerdáig 13. alkalommal rendezik meg a Skandináv Filmfesztivált a budapesti Art Plus Cinemában. Egy héten át a legjobb kortárs északi filmekből válogathat a közönség, köztük négy premier előtti alkotással. A program egyik kiemelt filmje a Cannes-ban aranypálmát nyert Fjord. Látható lesz többek között a szülői felügyelet, az erőd és a szerelemre szomjazva is. A friss filmek mellett korábbi skandináv sikerek, köztük a Még egy kört mindenkinek és a Szomorúság háromszöge is visszatérnek a vászonra. A fesztivál filmjeit eredeti nyelven magyar felirattal vetítik. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma lett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek az államfő. Bordal fesztivált rendeznek Pécsett. Folytatódik a napos, de szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Kinevezéséről az országgyűlés dönt. Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Támogatta Polyák Gábor média tanácselnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a médiajogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg. A választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban, erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid augusztusban tett feljelentést az ügyészségen az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek ítéltek oda. Súlyos vereséget szenvedett a Német Keresztény Demokrata Unió a tegnapi pomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellárpártja, a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok mintegy 5%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A nem végleges adatok szerint az Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A kormánypárt a szavazatok 95%-ának összeszámlálása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét. Rekordszámú 355 mandátumot szerezhet a 450 fős alsóházban. Elfogták az Erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gálaestje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. Délután főként északon, északkeleten kell esőre, erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére sok helyen süt a nap. Napközben 18-24 fok, késő este 10-16 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban, Zuglóban, a Csömöri úton, a Miskolci utca közelében baleset miatt sávlezárásra kell számítani. A 81-es trolibusz ezért terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszti utcai lakótelep megállót, míg az Eötvözértere irányában a Miskolci utca Csömöri út megállót hagyja ki. Továbbra is helyszínelnek a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, a Kerepesi út felé, ahol a belső sáv emiatt nem járható. Tart a műszaki mentés és a helyszínelés az M0-ás déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé Dunaharaszti közelében. Változatlanul csak a belső sávban tudnak közlekedni egy rövidebb szakaszon, így ott csak lépésben lehet haladni, jelzi az útinform. Akadozik az előrejutás az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. A Széll Kálmán tér környékén, továbbá az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Blahalujza tér és az Asztória között mindkét irányban, illetve a budai alsó rakparton is a Petőfi híd felé északra és a Margit hídtól délre, a Halász utcáig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. és most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes napot kívánok! Szombat délután egy különleges divatbemutató lesz Budapesten a Paloma Art Space-ben. Itt voltak éppen a kortárs design megmutatja azt, hogy az igazi érték sokszor éppen az ellentétek találkozásából születik. A Kaleidoszkóp egy sorozat, melynek következő eseménye lesz az Ellentétek című divatbemutató. Erről lesz szó a folytatásban Ladányi Beátával, a rendezvény egyik szervezőjével és Tomaskóp Bernadettel, a rendezvény háziasszonyával. Most pedig Liszt Ferenc, Ezdur Zongora verseny első tétele következik.

0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Ladányi Beátát, a Kaleidoszkóp ellentétek című divatbemutató egyik szervezőjét, és Tomaskó Bernadettet, aki egyébként önismereti tartalomalkotó, és ennek a rendezvénynek a háziasszonya. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Sziasztok!
0: Szeptember 26-án szombat délután lesz ez a különleges divatbemutató, és azon gondolkoztam, hogy az egész élet egy ellentét, szóval nem, tehát hogy az ember felébred, akkor esetleg már vissza is feküdne, vagy szóval, hogy éjszakát váltják a nap, tehát hogy voltak éppen az egész életünk erről szól, de ti mire gondoltatok?
2: Azt tudni kell, hogy ez a Paloma Art Space-ben megrendezésre kerülő divatbemutató most már a 7. alkalommal lesz. Először még csak ilyen nagyon kis spontán kezdeményezésként indult, és utána alkalomra alkalomra egyre profibb lett a rendezvény, majd kitaláltuk, hogy jó lenne, hogyha nem csak így lenne egy divat bemutató, hanem mindig legyen a bemutatónak egy tematikája. Tehát a tavasszal volt a metamorfózis, most meg az ellentétek lett. Próbálunk mindig olyan tematikát találni, amire több alkotónk, ott a helyszínen megtalálható divattervező, illetve a meghívott külsős divattervezők is így tudnak csatlakozni, és bele tudják vinni a kis saját szellemi világukat, elképzelésüket, hogy kit, hogy mozgat meg egy-egy téma, hogy ellentét. Úgyhogy elég szabadon tágra hagytuk ezt a lehetőséget, és adtunk is egy-két tippet, hogy világos, sötét, a hagyományos, modern, vagy az anyagok játéka, hogy egy lágy anyag, egy merev, strukturált anyaggal kombinálva. Tehát majd ez így kiderül a divat bemutatón, hogy kit, mire inspirált ez a téma, és ez hogy fog megjelenni a kifutón.
0: Mert ugye az ellentét, az nagyon sokszor harmóniát szül. Furcsa, de így van.
2: Igen.
0: Bernadett, neked mit jelent az, hogy ellentét a divatban?
1: Én ugye az önismereti oldalról kerültem be ebbe az egész produkcióba, mint modell, mint testpozitív aktivista, és azt gondolom, hogy nagyon szépen harmonizál ez a fajta önismereti út is az ellentétekkel, mert hogy az ember bármennyire sokat dolgozik magán, vagy bármennyire is törekszik arra, hogy a lehető legjobb ínyét kihozza ebből az életéből, mindig történik valami, ami egy kicsit eltéríti, ami egy kicsit visszahúzza, és talán az az igazán nagy dolog, vagy az az igazán értékes önismereti út, amikor akkor is tudunk pozitívak maradni, és szeretettel gondolni önmagunkra, amikor bizony az elemek nem is feltétlen ellenünk játszanak, de mondjuk pillanatnyira úgy tűnik, hogy az élet az nem értünk van.
0: Hát mert a fejlődés nagyon sokszor egyébként nem egy egyenes út, és az a legjobb, hogyha az ember az ilyen furcsa elemeket, amelyek az útjába adódnak akár akadályként, beépíti.
1: Igen.
0: A fejlődésébe. De hát ugyanígy lehetséges ez a divatban is, hogy ott is ugye ellentétes hatásokból akár egy egyedi megjelenés születhet.
2: Teljes mértékben, meg sokszor az ellentétek nem kiölik egymást, hanem egymást erősítve tudnak megjelenni látványban is, meg amit Betty is mondott, hogy nagyon, tehát hogy számomra is nagyon fontos az önismeret és az egész divat bemutatót, nagy, sok-sok ilyen szellemi gondolat kísérelt, amiben mi így nagyon össze tudtunk csatlakozni, és hasonlóan gondolkodunk, hogy tényleg így a külső, belső, meg nagyon sok értékrend, ami érvényesül, és ez megmutatkozik, tehát így a tematikánkon kívül is az egész divat bemutató folyamán.
0: Amiről nem sokára beszélgetünk még. Jövünk vissza Ladányi Beátával, a rendezvény egyik szervezőjével, és Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotóval, a rendezvény háziasszonyával.

0: Ez az Intermezzo szeptember 26-án, ami egy szombati nap, lesz a Kaleidoszkóp ellentétek című divatbemutató a budapesti Paloma Art Space-ben. Vendégem itt a stúdióban Ladányi Beáta, a rendezvény egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, aki egyébként önismereti tartalomalkotó is. Na most, hát kik lesznek a modellek? Kik lesznek azok a nők vagy férfiak, akik végigvonulnak a kifutón?
1: Igen, hát ez a rendezvényünk egyik különlegessége. Régebben is, mint divattervezőt hívtak divatbemutatókra, és szembesültem vele, hogy a divatbemutatón ilyen nagyon egységes, nagyon fiatal, és kisméretű, tehát ez a klasszik modell méretű lányokat kaptuk, hogy azokon mutassuk be a ruhát, viszont az a célközönség, akit mondjuk én is szeretnék megszólítani, az a középkorú hölgyek tábora, amiben található mindenféle alkatú, méretű hölgy, és akkor úgy gondoltam, hogy olyan jó lenne, hogyha látnák azt, hogy mondjuk egy ruha a divatbemutatón, hogy olyan modell mutatná be, akivel tudnak azonosulni, akik hozzájuk hasonló testalkatúak, adottságúak, karakterűek. Úgyhogy éppen ezért a modelljeink úgy vannak összeválogatva, hogy a fiataltól 70 éves korig, tehát van 70 éves modellünk is, és testalkatban is a vékony modellalkattól a plusz size méretig, és hogy legyen benne lehetőség szerint alacsonyabb, magasabb, körtealkatú, homokoralkatú, tehát hogy mindenki találjon olyat, amiben azt, hogy ilyet, ez hasonlít rám, magamon is el tudom képzelni ezt a ruhát.
0: Most, ahogy mondod, ez annyira természetes, hogy az ember nem is érti, hogy miért voltak a különböző alkatok kirekesztve a divatbemutatók világából.
2: Igazából én akármerre járok, én nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozom. Tökéletes arcú, testű, hajú, pozíciójú hölgyek sincsenek magukkal megelégedve. Tehát azt gondolom, hogy, és azért nem is használom már magamra ezt, hogy test pozitív meg plus size, mert hogy ez is címkéket szül, és azt gondolom, hogy a címke az mindig kirekeszt, és ahelyett, hogy nyitna zár. Szóval, hogy annyira érdekes, hogy igazából az, hogy önismeret és önelfogadás, az tényleg mindenkire kellene, hogy hasson és vonatkozzon, mert a mai világban mindig másnak akarunk megfelelni, csak önmagunknak nem, és a saját mércénknek nem. És azt gondolom, hogy tényleg az lenne a nyitja a dolognak, hogy megismerjük önmagunkat, nem csak belülről, hanem kívülről is, akár olyan tekintetben, hogy mik azok a színek, mik azok a szabások, mik azok a stílusok, amik kiemelhetnek minket, amikkel tudunk még inkább azonosulni, vagy felerősítik a pozitív hatásainkat, tulajdonságainkat. És azért is nagyon jó ez a bemutató, mert egyrészt fantasztikus magyar tervezők munkái, és tényleg minden kézzel készül a legapróbb gombok felvarrásáig, a hímzésig, a mindenig. Másrészt pedig, mivel ennyire személyre szabott, és ennyire manufakturális termékekről beszélünk, így ténylegesen tud személyre szabott lenni egy-egy ruha, egy-egy kabát, egy-egy felső, vagy akár egy-egy ékszer is.
0: Most arra gondolsz konkrétan, hogy akár a modellek személyisége jelentett némi instrukciót vagy impulzust a tervezőknek?
2: Abszolút. Én abszolút úgy látom, hogy mindig nagyon figyelnek arra, hogy harmonizáljon az adott modellnek a színeivel, a stílusával a kollekció darabja, és egyébként a Bea nekem is most már negyedik alkalommal, pont egy éve csöppentem bele ebbe, vagy másfél éve ebbe a körforgásba. Két éve, tehát ez a negyedik divatbemutató lesz, ahol én vagyok a háziasszony, és a Bea minden egyes divatbemutatóra megálmodik nekem egy vagy két szettet, ami abszolút egy közös alkotói munka, abszolút figyelve arra, hogy éppen milyen lelki helyzetem van, milyen színek tetszenek, és akkor tulajdonképpen így simul az ő saját kollekciójába ez az egy-két darab is.
1: Igen, mindig igyekszem, hogy akkor az én kollekcióm úgy legyen, hogy abból egy darabot a Bettét mutasson be.
0: És mi jellemzi a kollekciódat idén?
1: Hát mindig egy kicsit más. Tehát én nem szeretem annyira azt, hogy ilyen nagyon kötött, és ahogy én is változok, meg ahogy meglátok valami új, szép dolgot a világban is, ami inspirál, az mindig egy kicsit belejátszik abba, hogy éppen az új kollekcióm az mit mutat. És nálam például nagyon-nagyon jellemző, hogy azok a hölgyek, akik mondjuk nálam vásároltak, vagy együtt dolgozunk, és tudom, hogy ott milyen alkatúak, mivel küzdenek, hogy nem találják meg úgy alapvetően a bolti kínálatban, és az engem meg inspirál, meg az is, hogy ők milyen személyiségűek. Tehát, hogy nem, ugyebár nagyon sok minden számít, hogy tényleg nagyon számít az, hogy olyan színeket viseljünk, ami jól áll nekünk, de színekben is lehet az, hogy valakinek jól állna egy szín, tudom, hogy illene hozzá a színtípusához, viszont a személyisége ez nem, mert ő jobban szeret eltűnni, és nem szeret mondjuk egy nagyon élénk szint viselni, de akkor így meg lehet találni azt, ami jól áll neki, és jól is érzi magát, tehát hogy önazonosnak tudja érezni azt a szint, azt a szabásvonalat, azt a stílus, tehát hogy egy milyen karaktert mutat meg tényleg magából.
0: Hát ez akkor is nagyon fontos, amikor magunkra hagyva bolyongunk az áruházak útvesztőiben, hogy egy olyan darabot találjunk, amiben jól érezzük magunkat, és önazonosak vagyunk, ahogy
1: hát
0: mondtam.
1: Hát ez lenne a legfontosabb.
0: Ez, abszolút. Jövünk vissza, erről beszélgetünk a folytatásban is, Radányi Beátával, a rendezvény egyik szervezőjével, és Tomaskó Bernadett, önismereti tartalomalkotóval, aki egyébként a rendezvény házi asszonya.
3: Klasszik Rádió 92.1. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban, Zuglóban, a Csömöri úton, a Miskolci utca közelében baleset miatt sávlezárásra kell számítani. A 81-es trolibusz ezért terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszti utcai lakótelep megállót, míg az Eötvözértere irányában a Miskolci utca Csömöri út megállót hagyja ki. Továbbra is helyszínelnek a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, a Kerepesi út felé, ahol a belső sáv emiatt nem járható. Tart a műszaki mentés és a helyszínelés az M0-ás déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé Dunaharaszti közelében. Változatlanul csak a belső sávban tudnak közlekedni egy rövidebb szakaszon, így ott csak lépésben lehet haladni, jelzi az Útinform. Akadozik az előrejutás az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. A Széll Kálmán tér környékén, továbbá az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között mindkét irányban, illetve a budai alsó rakparton is a Petőfi híd felé északra és a Margit hídtól délre a Halász utcáig. Varga Etele, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
6: Köszöntöm Önöket, kellemes délutánt! Az órák előre haladtával megváltozik a légköri helyzet, erősen megnövekszik a felhőzet, így a délutáni órákban többnyire felhős égboltra van kilátás. Eső, zápor sem kizárt. A legmagasabb nappali érték 21 Celsius fok körül tetőzik, miközben az északnyugati szél tovább erősödik. A felhős és szeles alkonyi órákban a szabadtéri programokhoz egy jól záródó széldzseki nyújtja majd szerintem a legnagyobb komfortot. Kellemes délutánt!

0: Ez az Intermezzo szeptember 26-án lesz egy különleges divatbemutató a budapesti Paloma Art Space-ben. A stúdióban Ladányi Beáta, a rendezvény egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, aki egyébként önismereti tartalomalkotó is. Ugye az egész eseménynek a címe vagy a mottója az, hogy ellentétek, erre épül az idei kollekció. Ugye, ha jól tudom, akkor itt magyar divattervezők különleges kis szériás munkáiról van szó. Az mennyire jellemző, hogy itt Magyarországon, Budapesten az emberek érdeklődnek a hazai tervezők munkái iránt, egyáltalán megvásárolják őket, hordják. Tehát mi az a plusz, amit mondjuk egy ilyen alkotás ad a vásárlónak?
1: Én azt gondolom, hogy egyre inkább nyitottak, egyre érdeklődőbbek, és talán egyre többen konkrétan fogyasztják is, tehát vásárolják, hordják is ezeket a darabokat, legyen szó ruháról, ékszerről, cipőről vagy táskáról. De hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, ez egy abszolút edukációs folyamat, és azt gondolom, hogy ennek a divat bemutatónak az is az egyik feladata és célja, hogy lebontsa ezeket a falakat, hogy én nem érdemlem meg, én nem tudom megvásárolni, tehát hogy tekintsünk úgy ezekre az alkotásokra is, mint egyébként használati tárgyakra is, és lehet, hogy többe kerül, mint mondjuk egy fast fashion boltban megvásárolt nadrágruha kiegészítő, viszont hosszú távra szól. Támogatunk vele egy alkotót, egy művészeti tevékenységet, nem mellesleg pedig biztos, vagy sokkal nagyobb valószínűséggel lesz az a mi személyiségünk része, főleg, hogyha mondjuk egy ruha cipő vagy táska készül konkrétan személyre szabva.
0: És mi az, amit tudni lehet a bemutatandó kollekciókról? Valamit lehet-e már esetleg el tudtok árulni, esetleg néhány titkot?
2: Nagyon sok titkot nem árul neked. Érdemes eljönni
0: az eseményre
2: is megnézni. Annyit elárulhatok, hogy ugyebár a magának kifutón, tehát több hazai kis tervező fog részt venni, aki mindenki egy kicsit más stílusban alkot és tervez. Tehát, hogy tényleg az van, hogy ha valaki eljön, lehet, hogy az egyik tervező munkája nem annyira áll közel az ő mondjuk öltözködési stílusához, de lehet, hogy talál olyan tervezőt, akiről eddig nem is tudott, vagy nem is látta, vagy nem hallott róla, és nagyon olyan lazán, természetesen, elegánsan, szexin, akárhogy milyen stílusú ruhákat készít, amivel tud azonosulni majd a látogatónk. És ugyebár minden kifutásnál lesznek a ruhákhoz táskák, ékszerek is még hozzá párosítva, ezekről mi is tudni kell, hogy mind szintén hazai kis alkotó, és azért is érdemes ilyesmibe gondolkodni, megnézelődni, mert hogy sok esetben egyébként nem drágább, mint egy ilyen bárhol üzletben tucat számra megkapható ruha, de valószínű, hogy nem fog szembe jönni veled egy eseményen, hogyha ott jelensz meg. Tudsz olyat is kérni, akár az ékszerkészítőtől, hogy ez nagyon tetszik, de mi lenne, ha picit nagyobb, kisebb, más formájú, más színű lenne.
1: És hát nem csak ékszerkészítőtől, hanem gyakorlatilag bárkitől. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért is fantasztikus ez az iparművészet, mint olyan, mert hogy abszolút tud aztán személyre szabható lenni, és egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy a művészeknek is az a legnagyobb boldogság, amikor látja, hogy az ő alkotása az jó kezekbe kerül, és végül használati tárgyá is válik.
0: Nem a szekrényben őrizgetjük.
2: Amit még ugyebár kiemelnék, és így a divat bemutatónak egy ilyen plusz érdekessége, hogy ugyebár ez a Paloma Art Space-en belül van, ahol most már több mint 100 hazai magyar designer, alkotó, kézműves termékei találhatók meg.
0: Ez egy helyszín.
2: Igen. Amit úgy kell elképzelni, hogy így, mint hogyha mennél itt szobára, és egy újabb kis kincses teremben lépnél be, és vannak érdekesek, tehát maga a divat bemutató is egy ilyen esemény és műsor, és a szünetben, meg előtte, utána körbe lehet nézni itt ezekben a bemutató termekben, még más alkotók termékeit is megcsodálni.
1: Sőt, műhelyek is vannak ott a Palomán belül.
0: Tehát akár oda is belátogathat az ember.
1: Igen.
0: Mennyire jellemző az, hogy a trendeket követik ezek a kollekciók? Tehát kapcsolódnak hozzá, vagy nem feltétlenül?
2: Ez teljesen vegyes. Valamennyire természetesen kapcsolódnak, vagy követik, de van olyan alkotónk, aki nem foglalkozik azzal, hogy mi a trend. Tehát, hogy neki van egy víziója, egy elképzelése, megvan a saját vásárlórétege, és abba az irányba alkot és készíti a termékeit.
0: Köszönöm szépen. Szeptember 26-a, tehát a nap, amikor különleges divatbemutatóval várják a közönséget a budapesti Paloma Art Space-ben. Ezzel jövünk vissza Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotóval, a rendezvény háziasszonyával, és Ladányi Beátával, aki a rendezvény egyik szervezője, de hát egyébként maga is tervez ruhákat.
2: Igen, tehát nekem is ki fog futni a saját kollekcióm, meg ugye az egész eseményt szervezem, és összefogom.
0: Akkor nyugodtan
2: az
0: mondhatom azt is, hogy divattervező.
2: Igen.
0: Oké, jövünk vissza.

0: Ez az Intermezzo szeptember 26-án egy különleges időpontban délután 2 órakor lesz a Kaleidoszkóp sorozat ellentétek című divat bemutatója a budapesti Paloma Art Space-ben. A stúdióban Ladányi Beáta, aki egyébként maga is divattervező és stíluskommunikátor, és a rendezvény egyik szervezője, valamint Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, önismereti tartalomalkotó, és még annyi minden más, ugye? Ezt megbeszéltük, hogy ezért nagyon sok minden jellemez minket. De a divat szeretete, a divat követése, az jelen van a hétköznapjainkban? Tehát arra gondolok, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy hát ő nem követi a divatot, őt ez hidegen hagyja, hogy valójában azért akkor is csak követ valamit, vagy jelen van az életében, hiszen nem tud mást venni, mint amit mondjuk a boltok polcaim van, vagy akár a divattervezők alkotásaiban, ahol szintén hát sokszor megjelenik az aktuális trend.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy észre sem veszük, és akkor is tudat alatt annyi minden befolyás, hatás ér minket. Tehát nem véletlen, hogy azért megvannak a divat irányzatok, trendek, a divat színek, amiket évről évre meghatároznak, hogy most milyen színvilág, és ezt, hogy nagyon például az év divat színét is mindig figyelembe vesznek jelen politikai, társadalmi, kulturális, mindenféle összhatást, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak az emberek. Tehát egy nagyon sok minden mérlegelnek, és úgy emelnek be, és annak megfelelően alkotnak. Aztán persze ez a nagy divattervező házaknál is mindegyik egy kicsit másképp csapódik le, és mást mutat meg. Tehát nem csak mi kis alkotók tervezünk sokszínűen, hanem azért ők is. De én azt gondolom, hogy aki még azt gondolja, hogy nem követi a tervezünk sokszínűen, hanem azért ők is. De én azt gondolom, hogy aki még azt gondolja, hogy nem követi a divatot, vagy nem figyeli, hogy mi, az is

0: van, és annyira sok, én inkább korosztályoknál látok különbséget. Hogy mondjuk a nem tudom, a 15-25 éveseknél, vagy 15-20 éveseknél ugye haspóló, fekete ruha, farmer, nagyon rövid nadrág, melegítővel, nem tudom mivel, akkor aztán 25 plusz, tehát hogy én inkább korosztályoknál látok különbségeket. Meg közben azt is látom, hogy a bátrabb, talán az önismereti úton előrébb járó emberek nagyon, nagyon egyéninek fogják fel a divatot, és már sokkal inkább számít az, hogy kifejezze az adott lelkiállapotát, hogy támogassa őt a mindennapokban, érzetekben, egy-egy virág, mint a ékszer, fejkendő, akármi, szóval, hogy azt gondolom, hogy most valahogy így 2026-ban az, hogy divat és divatos, az valahogy sokkal tágabb értelemben van jelen, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
1: És ez hová fejlődik még? Tehát mi történhet még?
0: Na ez az.
2: Ez egy jó kérdés, de szerintem ez egyre inkább, ahogy az emberek is tényleg, most már egyre több embernek van igény az önismeretre, meg egyre inkább tudatos, és szeretne kapcsolódni saját magához. És a középkorosztályú beli emberek egyre inkább rátalálnak saját magukra, és akkor ezt a saját magukat akarják megmutatni kifele az öltözködésükkel is.
1: És mit gondoltok, hogy leginkább kiknek szól a Kaleidoszkóp Ellentétek című divat bemutató?
0: Hát azoknak az embereknek, akik nyitottak, rugalmasak, szeretnének kapcsolódni, akár önmagukhoz, akár velük hasonló emberekhez, akik szeretik azt, hogy valami egyedi, egyéni, valami más, és nem feltétlen trendet követő a szószoros értelmében.
2: Meg ugyebár nagyon sok olyan közönségi rétegünk is van, aki már olyan szempontból is tudatos, hogy neki az is fontos, hogy mondjuk ha valamit gyártanak, hogy az környezettudatosan legyen. Tehát ugyebár a nagy divat cégeknél tudjuk, hogy halomszámra öntik ki a ruhákat, és nem számít, hogy utána a szemételepen landolnak. Ami meg például a hazai kisalkotókat jellemzi, hogy nem gyártanak le tucatszám méretsorokat, hogy hát mindegy, majd lesz valami, maximum elégetjük, hanem hogy tényleg, hogy kis szériába, kis darabok, egy-egy, és akkor nagyon sok, tehát hogy jó magam is, meg nagyon sok tervező társam is tudjuk, hogy úgy működik, hogy megvan neki a ruhadarab, és akkor azt méretre, esetleg más színben tényleg a vevő kívánságára elkészíti.
1: Hát akkor szeptember 26-án délután mutassátok meg az ellentéteket, amelyek sokszor harmóniát szülnek, egyfajta egyedi varást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük
0: szépen.
1: Ladányi Beáta, stíluskommunikátor, divattervező, a rendezvény egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, önismereti tartalomalkotó volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nemet mondott a legfőbb ügyészjelöltre a miniszterelnök. További segítséget várnak a kormánytól a magyar gazdák. Egyre több elé lehet viharos szél esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem látjuk biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a frakció még nem hozott végleges döntést. Magyar Péter kérdésekre nem válaszolt és nem árult el részleteket arról, mi a kifogásuk Szatmári Zoltánnal szemben. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, amire csak nem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénzek csak kisebb részét használták fel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. Szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronája számára. Emellett a következő 10 évben a közterületi fák csak nem felét cserélni kell, és a klímának ellenálló parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolták. Idén mintegy 2 milliárd forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal. Az összeg már befolyt a központi költségvetésbe, közölte a hatóság. Emellett a Temu e-kereskedelmi platform legalább 882 millió forint, az About You online kereskedő pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A szegedi Picasso kiállítás 20.000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatják be. A kiállítás január elejéig látogatható. Tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztették a lakosságot. Tokióban és a környező térségben több mint 1,5 millió embert kértek arra, hogy hagyja el az otthonát. Az evakuálás ugyanakkor nem kötelező. A tájfun miatt már több száz repülőjáratot töröltek. Hideg front hozott lehűlést. Estig főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, emiatt ott riasztás van érvényben. A szél többfelé viharossá fokozódik. Napközben 18-24 fok, este 10-16 fok lesz.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban, Pesterzsébeten, a Törökflóris utcában, a Klapka utcánál, Zuglóban, a Csömöri úton, a Miskolci utcánál, illetve az M0-ás déli szakaszán is az M5-ös autópálya felé Dunaharaszti közelében. Csak lassan járható a Petőfi híd Ferenc körút útvonal az Üllői útig, az Erzsébet hídon Budára szintén akadozik az átjutás, mert a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót mától lezárták a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső sávot karbantartás miatt, és az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A korlátozások miatt az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, és nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Szintén akadozik a haladás a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt, az Andrássy úton az Operától befelé, a Rákóczi úton a Blahalujza tér és az Asztória között mindkét irányban, valamint a Blahalujza tér közelében a Nagykörúton is. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Szeptember 21-én a Magyar Dráma napján. 1984 óta tartjuk ezt a napot. Mégpedig abból az alkalomból, hogy 1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatóját a Nemzeti Színházban, Paulai Ede rendezésében. Ma van Máté és Mirella napja, gratulálunk, sok boldogságot, de többen is ünnepelnek, például Ilka Jónás, Marilla nevű hallgatóink. Most pedig Rossini szonáta vonósokra harmadik tétele következik a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Egy város arculatát nem csak az egyes épületek, hanem azok a szakemberek is alakítják, akik hosszú éveken keresztül gondolkodnak arról, hogyan őrizhető meg a múlt, és milyen irányban fejlődjön tovább a település. És amikor építészekről, vagy netán főépítészekről, városépítészekről beszélünk, hajlamosak vagyunk abba a hibába esni, hogy mondjuk csak Budapestet vesszük, pedig van a környékünkön jó néhány nagyváros, ahol dolgoztak és dolgoznak is a szakemberek. Az egyik ilyen város Érd, úgyhogy érdi kedves hallgatóink talán most egy picit jobban füleljenek, mint általában szoktak. Ugyanis Volt, van, lehetne címmel Ágó Mátyás munkásságáról nyílik kiállítás, amelyről Ágó Mátyás fiát, Ágó Jakab Mihály építészmérnököt, a kiállítás szervezőjét kérdezem, de persze először üdvözlöm, tiszteletem, szép napot!
2: Jó napot kívánok! Tiszteltem, köszönöm a lehetőséget.
1: Az a helyzet, hogy ha van egy városban főépítész, az olyan munka lehet, amihez mindenkinek van véleménye. Talán kicsit olyan, mint a futball. És talán nem is kezeljük a helyén a főépítészt, akinek sokkal több redő lehet a homlokán, mint amit mi el tudunk képzelni. És úgy tudom, hogy Ágó Mátyás kiállítása nem véletlenül valósul meg, hiszen van mit kiállítani. Egy kicsit meséljünk nekünk arról, hogy mi mindent köszönhet Érd Ágó Mátyásnak, és abból mi mindent lehet látni.
2: Így van. A kiállítás önmagában két részre tagozódik, tehát az egyik az ő teljes életműve, ami leginkább a műemlékvédelemhez kapcsolódik. Sok-sok templom, sok-sok műemléknek a felújítása, karbantartása, restaurálása kapcsolódik hozzá. És a másik rész, ami meg kifejezetten az érdieknek szól, és kifejezetten olyan embereknek, akiket érdekel ez a város tervezés. Ez meg a főépítészi tevékenységéhez kötődik, és itt több, rengeteg tanulmány kerül bemutatásra, mik az évek során készültek. Ezért is a cím, hogy volt, van, lehetne, mert ezeknek a tanulmányoknak sokszor egyetemisták terveinek, sokszor profi város szerkezet tervezők elgondolásainak nem mindig van eredménye, de nagyon hasznosak így is, és a jövőben mutatóak. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket ne felejtsük el, és ezért is készült ez a kiállítás, mert nagyon nagy űrt hagyott maga után, és a helyi építészek csoportja nagyon fontosnak tartotta, hogy felkeressen minket, a családot, hogy ezt valamilyen formában bemutassuk. Itt nagyon sokféle téma van, tehát egy város életében egy főépítész nagyon sok úton befolyásolja magát a település arculatát, és az egyik ilyen az például egy konkrét arculati tervcsomag, ami elkészült utcatáblákra kivonó, utcatábláktól, információs pontokon át. Ért nagyon híres arról, hogy könnyen el lehet veszni, amíg nem volt GPS. Rendszeres volt, hogy az emberek egyszerűen nem találtak oda, hogy ahova menni akartak. Igen. Még akkor is, hogyha egyébként egy nagyon szellemes utca név rendszere van, hogy vannak a madaras utcák egymás mellett, híres emberek, stb. Ez egy nagyon jó rendszer, viszont ettől függetlenül Érd hatalmas, nagyon nagy, és nagyon rohamosan nő. Ez egyik olyan település Magyarországon, ami továbbra is folyamatosan növekszik, nő a létszáma, és egyre nehezebb, egy hatalmas nagy lepény ez a település.
1: Bizony, igazából. Bizony, tudjuk, akik arra járunk, igen.
2: És nagyon nehéz olyan eligazodási pontokat találni, mert egy hatalmas nagy családi ház tenger, és erre több tanulmány és egyetemistákkal való együttműködés során kidolgoztak például egy ilyen információs rendszert, ami ért külön zónái színkóddal bemutatná. Ez egy a sok közül. A másik például Érdnek van Dunapartja, amiről nem minden érdi tud, mert van, aki 10 kilométerre lakik a Dunaparttól, és még mindig Érdi, fönt lakik Parkvárosba, és ezt a fajta nagyon kihasználatlan. Sok ember jár oda futni, de nincs, egyszerűen nem támogatja a Dunapartot semmilyen intézmény.
1: Egy picit azért térjünk vissza az édesapja kiállítására, hiszen ez az alaptémánk, lehet Érdről aztán bőven lehet beszélni. Azt olvasom a kiadványukban, hogy 3 helyen lehet dolgokat megnézni, tehát ez nem egy klasszikus értelemben vett kiállítás. Ezt még röviden vegyük át, hogy mit és hol.
2: Így van. Az autópálya lehajtónál van egy Interspar hipermarket, annak a homlokzatára fölraktuk az ő idején, főépítésének idején lévő nívódíjas terveket és megvalósult nívós építészeti projekteket. Ez fontos, hogy ezeket nem ő tervezte, hanem az ő segítségével tervezték mások. Tehát egy főépítész az a többi építészt is terelgeti egy bizonyos irányba. Emellett péntektől lesz megtekinthető az Érd alsó vasútállomáson egy perongalériának nevezett City Light rendszer. Ez szintén az egyik ötlete volt, hogy milyen jó lenne, ha az országba a vasúti megállók, ahol úgyis vár sok ember, ezeket kulturális térre föl lehetne használni, és ilyen időszakos kiállítások elhelyezésre kerülnének. Ez meg is valósult egy az ő ideje alatt, ami azóta is kint van, és ezt egy időszakosnak gondolta, ezért is most ennek a kiállításnak a keretében lecseréljük. Ennek a témája az érdi kártya, ami szintén egy ilyen arculati és érdiség megfogását irányuló kártya, amit egy érden lakó grafikus művész rajzolt, Mosoni Kis Gusztáv, aki sajnos már nincs közöttünk, és el is készült ez a kártya, ami gyakorlatilag a különböző érdi kumokat, tehát Érdhez kötődő híres személyek, híres épületek, híres természeti kincseket foglal magába, és ezekről mind-mind egy ilyen tematikus, egy magyar kártyához hasonló kártya, ami azóta hát reménykedünk abba, hogy egyszer majd ki lesz adva és megvásárolható lesz, ez csak egy bemutatása annak, hogy mi készült. És a harmadik helyszín, a legfontosabb helyszín az a Érdi Városi Galéria, ami pedig egy október 22-éig ingyenesen megtekinthető kiállítás étteremben, ami főleg az ő életművét, azt, hogy ő milyen ember volt, milyen ötletei voltak.
1: Tehát a legszemélyesebb része a kiállításnak tulajdonképpen?
2: Így van, így van. A legszemélyesebb, és valam, és a főépítészi tevékenység.
1: Világos. Hát nagyon sokat elmondtunk ebben a néhány percben, amit a kedves hallgató talán legegyszerűbben meg tud jegyezni ilyenkortájt, ha hallgatja ezt a beszélgetést, hogy az érdkultúra.hu oldalon például minden további információt megtalálnak, tehát érdkultúra.hu. A lényeg, hogy a Volt, Van, Lehetne című emlékkiállítás, ami tehát 3 helyszínen zajlik, az Interspar déli homlokzatán, ha úgy tetszik, az Érd alsó vasútállomás perongalériájában és a Városi Galériában október 22-ig látogatható meg, nem csak érdieknek, hanem bárkinek, aki arra jár. Ágó Jakab Mihály építészmérnöknek, a kiállítás szervezőjének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. További szép napot kívánok önnek.
2: Nagyon köszönöm.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton Telemann 300 éves, mégis meglepően friss komédiája, a Pimpinone, avagy az Egyenlőtlen házasság kerül színre a Budapest Music Centerben. A háromrészes, szcenikus intermezzó egy rafinált szobalány, Vespetta és idősödő gazdája Pimpinone kapcsolatát követi, amely a könnyed évődésből hamar humoros hatalmi és házassági játszmává alakul. Vespettát Lökösházi Mária, Pimpinonét Neubauer Lóránt alakítja. A barokk hangszeres együttest Bene Róza vezeti csembalón. Az előadást a historikus színjátszás és a barokk gesztika nemzetközileg elismert szakértője, Zigrid Tóft rendezi, korhű, mégis közvetlen színpadi világot teremtve. Jövő kedden a klasszikus zene és a jazz találkozik a TEMI fővárosi művelődési házában, ahol jótékonysági koncertet ad a Sárik Péter trió. A klasszikusok Jazzesen című esten jól ismert klasszikus művek kapnak új karaktert, a jazz szabadságával és az improvizációval ötvözve. A Sárik Péter trió évek óta sikerrel dolgozza fel a klasszikus repertoár darabjait, miközben megőrzi az eredeti kompozíciók felismerhető világát. A formációban Sárik Péter zongorázik, Péter Tamás basszusgitáron, Gálfi Attila pedig dobon játszik. A kétszeres fonogramdíjas együttes koncertjein a jazz mellett a pop és a rock energiája is megjelenik közvetlen, játékos előadásmóddal. A koncert egyben jótékonysági est is, melynek bevételével az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet munkáját támogatják. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban, Pesterzsébeten, a Törökfluris utcában, a Klapka utcánál, Zuglóban, a Csömöri úton, a Miskolci utcánál, illetve az M0-ás déli szakaszán is, az M5-ös autópálya felé Dunaharaszti közelében. Csak lassan járható a Petőfi híd, Ferenc körút útvonal az Üllői útig, az Erzsébet hídon Budára szintén akadozik az átjutás, mert a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót mától lezárták a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső sávot karbantartás miatt, és az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A korlátozások miatt az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, és nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Szintén akadozik a haladás a Kiskörúton mindkét irányban az Astoria előtt, az Andrássy úton az Operától befelé, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Astoria között mindkét irányban, valamint a Blaha Lujza tér közelében a Nagykörúton is. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Köszöntöm Önöket, kellemes délutánt! Az órák előre haladtával megváltozik a légköri helyzet, erősen megnövekszik a felhőzet, így a délutáni órákban többnyire felhős égboltra van kilátás. Eső, zápor sem kizárt. A legmagasabb nappali érték 21 Celsius fok körül tetőzik, miközben az északnyugati szél tovább erősödik. A felhős és szeles alkonyi órákban a szabadtéri programokhoz egy jól záródó széldzseki nyújtja majd szerintem a legnagyobb komfortot. Kellemes délutánt!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét érkezik egy dátum, 1791. szeptember 21-e, ekkor született Széchenyi István. Hány éve?
2: 235, kiszámoltam.
1: És ebbe próbálunk nem hibázni.
2: Igen, mindig belezavarodunk, és aztán ezeken szoktunk nevetni. Tehát igen, azt gondolom, hogy Széchenyi István minden magyar szívének kedves, naponta találkozunk vele, hiszen ha 5000-esre fizetünk, az ő arca köszön vissza. Aki itt jár a fővárosban, a Lánchíd ugye hivatalosan is az ő nevét viseli, de szerintem minden városban van egy Széchenyi tér, vagy Széchenyi utca, úgyhogy a legnagyobb magyar, azt gondolom, méltó helyen van a mi emlékezetünkben, de ha egy picit jobban megvizsgáljuk az életét, akkor talán még megtudhatunk róla újabb dolgokat is.
1: Igen, mert valahogy ő mindig akkor merül fel, hogyha valami újítás Magyarországra jött, abban az időben neki biztos, hogy köze volt hozzá.
2: Igen, mert ugye nagyon sokat utazott, bejárta Európát, ugye főleg nyugatot, Franciaországot, Angliát, Itáliát, de a Boszporuszon is hajózott, és így, mivel fele ment, nagyon sok mindent látott, és ő ezeket hozta haza. Ugye nagyon sokan elmentek, és ott valósítottak meg dolgokat. Széchenyi erénye, vagy Széchenyi érdeme szerintem abban rejlik, hogy ő hazahozta mindazt, amit látott, és itthon valósította meg. Úgyhogy a teljesség igénye nélkül, ha felsorolunk csak néhány dolgot, tényleg a Lánchíd, a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kaszinó, az Óbudai Hajógyár, a lóverseny itthoni megvalósítása, a főváros gazdaságának, közlekedésének, arculatának kialakítása, mind-mind valamilyen formában Széchenyihez köthető. Ezekről különben külön-külön szinte mindegyikről beszéltünk.
1: Így van, mert... így van. Most egy picit összefoglaljuk.
2: Igen, tehát valóban az utazásai során minden újdonságot vívmányt feljegyzett, lerajzolt a naplóiban, és amikor látta, hogy a nyugathoz képest azért a Magyarországon mennyire le voltunk maradva, akkor fogalmazódott meg benne, hogy mindezt itthon kéne megvalósítani. Veselényi Miklós volt az, akinek a hatására elkezdte csiszolni a magyar nyelvtudását, mert hogy Széchenyi nem beszélt jó a magyarul, ugye ő is a német nyelvet használta. Ezért volt meglepő, hogy az 1825-ös országgyűlésen magyarul szólalt fel, és ráadásul a magyar nyelv ápolása és a Magyar Tudományos Társaság használta. Ezért volt meglepő, hogy az 1825-ös országgyűlésen magyarul szólalt fel, és ráadásul a magyar nyelv ápolása és a Magyar Tudományos Társaság, ugye az akadémia megalapítása mellett érvelt, akkor, amikor a beszédeket még

0: Jó is, méghozzá a szerelem és egy bizonyos hölgy kegyeinek az elnyerése is azért ott volt a motivációban. Ugyanis tudni kell Széchenyi Istvánról, hogy ismert nőcsábász volt. Feleségének, Szájlen Crescensnek 11 éven át udvarolt, akinek akkor még volt egy másik férje, Zicsi Károly, de hát ez Széchenyit nem zavarta a hölgy ostromlásában. És hát valójában már a Crescens is viszonozta az érzelmeit, de a férje halála után a gyászév leteléséig nem kezdődött el köztük a kapcsolat. És Crescens volt az, aki miatt Széchenyi rálépett a hazafiasság mezejére. Itt idéznék tőle. 24 szónál nem tudtam többet magyarul, azt is rosszul, de ellenzékinek léptem föl a mágnás táblán, s 60 ezer forintot ajánlottam fel. Hogy mire, azt igazából nem is tudom tisztán, de Magyar Nyelvészeti Akadémia lett belőle. Ez annyira tetszik nekem.
1: Azért örülünk, hogy heves és szenvedélyes volt.
0: Ugye ő alapította meg a Nemzeti Kaszinó Egyesületét is, hogy lehetőséget adjon az eszmecserének, illetve hogy a könnyed társalgás és a kultúra otthona legyen, de emellett az evező sportot is neki köszönhetjük, Veselényivel együtt ők sportársak voltak ebben. Széchenyi 1822-ben angliai útja során ismerkedett meg az evezéssel, és ezt hozta aztán haza, és 1827-ben két angol barátjával kevesebb, mint 4 óra alatt Bécsből Pozsonyba evezett. Ez is egy kiváló teljesítmény volt.
1: Ezt most úgy kérdezem meg, hogy nagyjából tudom, de lehet, hogy mondasz újdonságokat, és mi minden őrzi Széchenyi emlékét Budapesten?
0: Megint a teljesség igénye nélkül a Széchenyi téren, a róla elnevezett téren, ugye a Lánchíd, Pesti híd főjénél megtaláljuk a szobrát. Ott van a Magyar Tudományos Akadémia épületének az oldalán az a dombormű, ami azt a bizonyos 1825-ös pillanatot örökíti meg, amikor ő szenvedélyesen és hevesen felajánlotta ezt a nagyon szép összeget. Aztán a Lánchíd, amelyen sajnos ő már nem mehetett át, hiszen amikor a Lánchidat felavatták 1849-ben, Széchenyi már elmegyógyintézetben volt, tehát ezt nem érhette meg. De az ő emlékét őrzi a Széchenyi hegy, a Széchenyi kilátó, számos dombormű, illetve a Széchenyi fürdő is, tehát ezt ne felejtsük el a Városligetben. Viszont a Magyar Nemzeti Könyvtárat, az országos Széchenyi könyvtárat az édesapja alapította, és itt a névnek az írása is máshogy van, hiszen Széchenyi István egy évvel írja, és a második el már nincsen ékezet, míg az édesapja mind a kettő elbetűn ékezettel írta a nevét. Tehát ha itt ezt a kétféle írásmódot látjuk, akkor ez nem rossz helyes írás, hanem az apa és a fia máshogy írta a nevüket.
1: Köszönöm.
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Sáros László György építész, fotográfus, akinek részletekből maga az egész című kiállítása látható a műcsarnokban. 5 és 6 óra között pedig a Kaleidoszkóp című sorozatról beszélgettünk, melynek következő eseménye Ellentétek címmel lesz szeptember 26-án. Ladányi Beáta, a rendezvény egyik szervezője járt nálunk, és Tomaskó Bernadett, önismereti tartalomalkotó, a rendezvény háziasszonya. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nemet mondott a legfőbb ügyészjelöltre a miniszterelnök. További segítséget várnak a kormánytól a magyar gazdák. Egyre több elé lehet viharos szél esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem látjuk biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészszé választását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a frakció még nem hozott végleges döntést. Magyar Péter kérdésekre nem válaszolt és nem árult el részleteket arról, mi a kifogásuk Szatmári Zoltánnal szemben. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénzek csak kisebb részét használták fel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. Szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronája számára. Emellett a következő 10 évben a közterületi fák csaknem felét cserélni kell, és a klímának ellenálló parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolták. Idén mintegy 2 milliárd forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal. Az összeg már befolyt a központi költségvetésbe, közölte a hatóság. Emellett a Temu e-kereskedelmi platform legalább 882 millió forint, az About You online kereskedő pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A szegedi Picasso kiállítás 20.000. látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatják be. A kiállítás január elejéig látogatható. Tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztették a lakosságot. Tokióban és a környező térségben több mint 1,5 millió embert kértek arra, hogy hagyja el az otthonát. Az evakuálás ugyanakkor nem kötelező. A tájfun miatt már több száz repülőjáratot töröltek. Hidegfront hozott lehűlést. Estig főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, emiatt ott riasztás van érvényben. A szél többfelé viharossá fokozódik. Napközben 18-24 fok, este 10-16 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd II. Világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette, nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi Kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Szeneka alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nem lát esélyt a legfőbb ügyészjelölt megválasztására a miniszterelnök. Kedden találkozhat az ukrán és az amerikai elnök, többfelé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, hogy a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök bejelentette, hogy Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő napi rendelőt fel is szólalt az országgyűlésben. Beszédében a magyar ügyészség is a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. New Yorkban találkozhat kedden az amerikai és az ukrán elnök, ezt Volodymyr Zelenszkij közölte, miután telefonon beszélt Donald Trumppal. Az ukrán elnök jelentős előrelépést vár a 4,5 éve tartó orosz-ukrán háború lezárásának ügyében. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Októbertől újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait. Egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra. Németországban évvégéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartamát. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Napos idő várható felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a fél kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttes szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, hogy a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök korábban bejelentette, Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett. Az ukrán elnökkel a hétvégén megállapodtak abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácva utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gála estje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. A szegedi Picasso kiállítás 20 000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítást január elejéig lehet látogatni. Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részein kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnok von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Battyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsödei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év, még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek, még 2017-ben. Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsödei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év, még mindig rengeteg helyen találni régi vas és aszbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek, még 2017-ben. Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsödei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év, még mindig rengeteg helyen találni régi vas és aszbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek, még 2017-ben. Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsödei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek még 2017-ben. Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kodály körönd a Terézvárosban található tér. Az Andrássy út halad rajta keresztül. A teret négy épület és az előttük levő körcik alakú terecskék alkotják, innen az elnevezés. Eredetileg csak köröndnek hívták, majd 1938-ban Hitler Adolf térre változtatták a nevét. 1945-ben lett ismét körönd. Az 1970-es évek elején felmerült az igény, hogy Kodály Zoltánról közterületet nevezzenek el. A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottság a Kodály halálának 40. évfordulóján 1971-ben nevezte el róla a teret, ugyanis egykor ő maga is itt lakott. A tér azért lett Kodály körönd és nem Kodály Zoltán körönd, mert az érvelés szerint Kodályból csak egy van, így mással nem lehet összetéveszteni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.